Yeah, dip trap, the Fantasia.

same story. Legendary.

Amú felesleges dolgot, régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév díj a karrier, mint három csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön. Lehet

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. People in the crowd, grab a partner, take it down. It's me against the music. It's just me and me.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. It's been a long time. We shouldn't have left you. Without a dope beat.

0: 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Like no other. Flawless.

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Vizsgálatok és változások sora jön, távoznak a gyermekotthonokból a rendőrök, fájdalomcsillapítást kaphatnak daganatos betegek. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Vizsgálatok és változások sorát hozza a kormány. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, a napokban nyújtják be az uniós támogatások lehívásához szükséges jogszabálycsomagot. Emellett kivizsgálják a koronavírus járvány idején beszerzett lélegeztetőgépek ügyét, valamint átvilágítják a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházását is. A kormány felülvizsgálja a pártfinanszírozási szabályokat és a hulladékgazdálkodási koncessziót, továbbá fakitermelési moratóriumot rendel el a védett területeken. A döntések között szerepel az akkumulátoripari beruházások engedélyezési rendszerének átalakítása is. Kivonulnak a gyermekotthonokból a rendőrök. Tavaly december óta voltak jelen az intézményekben. Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter szerint azonban a gyermekeknek nem rendőri jelenlétre, hanem megfelelő szakmai támogatásra és szakemberekre van szükségük. Hozzátette, a jövőben a gyermekvédelmi intézmények megerősítésére és a szakmai munka fejlesztésére helyezik a hangsúlyt. Speciális fájdalomcsillapítást kaphatnak egyes daganatos betegek. A Semmelweis Egyetem és az Országos Onkológiai Intézet nemrég alakult fájdalom munkacsoportja olyan módszert alkalmaz, amelyet csökkenthető és sok esetben meg is szüntethető a fájdalom. Az ingyenes programban elsőként hasnyálmirigyes tüdődaganatos, valamint csontáttétes betegeket látnak el, mondta a rádiónknak Zelenai Ferenc fájdalomterapeuta, a munkacsoport vezetője.
2: Ezek ilyen speciális idegblokkádok, amikkel olyan idegeket igyekszünk tartósan vagy átmenetileg lekapcsolni, amik a fájdalomimpulzust szállítják tovább. Megtörténhet helyi érzéstelenítővel, történhet fagyasztásos kezeléssel, hőkezeléssel vagy kémiai anyagoknak a befecskendezésével. Jók a modern gyógyszerek, azonban nem mindenkinek csökkenti kellő mértékben a fájdalmát, és ebben az esetben jöhet szóba a bizonyos betegcsoportoknál, illetve bizonyos típusú fájdalmaknál az, hogy egy ilyen tartós idegblokkáddal segítsük a betegeknek a fájdalommentességét.
1: Zelenai Ferenc hozzátette, a cél az, hogy minél több daganattípusnál tudják alkalmazni az eljárást, és egyre több szakember kapjon ehhez képzést. Végül pedig néhány szó a várható időjárásról. Ragyogó napsütéses, igazi nyári időre van ma kilátás. Az időnként megnövekvő gomoly felhőkből egy-egy zápor esetleg zivatar csupán elszórtan fordulhat elő. Az északnyugatira forduló szél sokfelé lehet élénk, erős. Délutánra 26-31 fok közé melegszik a levegő. A frontérzékenyek most fellélegezhetnek, de rossz hír az allergiásoknak, hogy a pollenterhelés a következő napokban várhatóan ismét felerősödik. Érdemes felkészülni erre.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slá.

0: hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Lezárult a tűzmegelőzési alkotói pályázat vármegyei fordulója, lakatlan sorházi lakás gyulladt ki Szolnokon, letartóztatták a drogot árusító Jászapáti nőt. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Csütörtökön indul a 7. PET Kupa környezetvédelmi verseny a Tisztatónál, ami a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei térség kiemelten fontos ökológiai programja. A kezdeményezés szervezői az elmúlt évek eredményeinek bemutatásával hívták fel hivatalos oldalukon a figyelmet a folyó és a tározó védelmére. Az önkéntesek az elmúlt 4 esztendőben hatalmas mennyiségű szemetet gyűjtöttek össze a vízből, míg korábban átlagosan 6-7 tonna hulladékot szedtek össze, addig tavaly rekordmennyiségű, több mint 10 tonna szeméttől tisztították meg a természetet. Különösen jelentős siker, hogy az összegyűjtött hulladék közel 60%-át újrahasznosították a Kiskörei Folyómentő Központ segítségével. A szakemberek szerint az adatok egyszerre lenyűgözőek és szomorúak. Bár évről évre rengeteg szennyeződést távolítanak el a tóról, a nádasok és az ártéri erdők még mindig rengeteg rejtett szemetet őriznek. A környezetvédők ezért idén újra elindulnak, hogy folytassák a tó tisztítását. Tűz ütött ki egy 4 lakásból álló sorház egyik ingatlanában Szolnokon. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a lángok az egyik Üteg utcai épületben csaptak fel. Bár az érintett ingatlant jelenleg nem lakják, a tulajdonosok hatalmas mennyiségű szemetet halmoztak fel a belső helyiségekben, ami jelentősen megnehezítette a mentési munkálatokat. A helyszínre riasztott szolnoki hivatásos tűzoltók nagy erőkkel vonultak ki, majd 3 vízsugárral sikeresen eloltották a lángokat. A gyors és szakszerű beavatkozásnak köszönhetően a tűz nem terjedt át a közös tetőszerkezetre, így a szomszédos épületrészeket sikerült megóvni a pusztítástól. A sorház utolsó lakásában élő lakókat nem érintette a baleset, így senki nem sérült meg. A szakértők még vizsgálják a lakatlan épületben keletkezett tűz pontos okait. Június a bolygóbarát ízek hónapja. Az országos kampány az ENSZ által meghirdetett fenntartható gasztronómia napjához kapcsolódik. Arra irányítják a figyelmet, hogy sok étterem kínálatában szerepelnek fenntartható, egészséges fogások, mondta rádiónknak Varga Judit, a felelős gasztrohős alapítvány társalapítója.
2: Mi bolygóbarát étkezésnél az Eat Lancet Commission-nek a tanulmányát vettük alapul, ami azt mondja, hogy az egészségre és a föld eltartott képességét is figyelembe vevő étkezés az a növény alapú. Ez nem azt jelenti, hogy egyáltalán nem lehet húst fogyasztani, hanem éppen azt a rugalmasságot adja meg az embereknek, hogy engedélyez némi húst, főleg szárnyasokat és halat, de a hangsúlyt fektet arra, hogy egy tányérnak a 3/4-én legalább gyümölcsöknek, zöldségeknek, olajos magvaknak, hüvelyeseknek, áldhüvelyeseknek lenne érdemes szerepelni.
1: A kampányhoz az ország minden részéből csatlakoztak éttermek. Felzárkóztatási program indul Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében. Az esélyteremtő és közösségfejlesztő program részleteiről egyeztettek a fórum alakuló ülésén a partnerszervezetek képviselői. A célra elnyert több mint 300 millió forintos uniós támogatás egészen 2029-ig biztosít biztos alapot a tervezett tevékenységek megvalósításához. Első lépésként feltérképezik, hol milyen szolgáltatások hiányoznak, majd a hátrányos helyzetű csoportok támogatásával igyekeznek csökkenteni a területi különbségeket. Segítik többek között majd az alacsony végzettségűeket, a megváltozott munkaképességűeket, az elszigetelt időseket, vagy a drog problémával fenyegetett fiatalokat. Az esélyegyenlőség javítása érdekében bevonják a helyi és civil szereplőket is. Olyan hosszú távú megoldásokat dolgoznak ki a résztvevők, amik konkrét javaslatot adnak a felmerülő nehézségekre. A nagyszabású programnak köszönhetően a rászorulók könnyebben hozzáférhetnek majd a szükséges szociális szolgáltatásokhoz, közölte a vármegyei önkormányzat. kihirdették az eredményeket az Országos Tűzmegelőzési Bizottság idei alkotói pályázatának területi fordulóján Szolnokon. A fiatal művészeket Kovács Krisztián tűzoltó alezredes, a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság megbízott igazgató helyettese köszöntötte a rendezvényen. A szakember felidézte, hogy idén 57 színvonalas pályamű érkezett be a felhívásra, ami komoly büszkeségre ad okot a térségben. Hozzátette, hogy a vármegyei alkotók minden évben kiválóan szerepelnek, többen az országos döntőben is dobogós helyezést érnek el. A kézműves alkotások első korcsoportjában a szolnoki Szent Györgyi Albert általános iskola tanulója Morán Zói Erika, míg a második korcsoportban a szintén szolnoki Szegő Gábor általános iskola diákja Fazekas Dorka szerezte meg az első helyet. A legsikeresebb jászkunsági fiatalok tovább jutottak a következő körbe. Az országos díjátadó ünnepséget június közepén tartják meg Budapesten a Katasztrófavédelem Központi Múzeumában, közölte az igazgatóság. Kezdődik a Virágos Magyarország verseny helyszíni zsűrizése, mintegy 400 település nevezett. A legnagyobb számban a település mérethez kapcsolódó kategóriákban versenyeznek, kisebb és nagyobb falvak, a 30 ezer fő alatti és feletti városok, valamint a budapesti kerületek. Tematikus nevezések is szép számban érkeztek, mondta rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó Réka, a Virágos Magyarország nemzeti koordinátora.
3: Továbbra is az év főtere kategória legnépszerűbb, de egyre többen veszik figyelembe, hogy a virágos városi vagy falusi séták kategória is nagyon sokat hozzá tud adni elsősorban a turisztikai kínálathoz. A következő másfél hónap a helyszíni zsűrizésekről fog szólni. Közel 200 fős az önkéntes zsűritagságunk, amelyben kertészmérnökök, tájépítészek, településüzemeltetési szakemberek, örökségvédelmi, illetve turisztikai szakemberek vannak.
1: Tavaly Tiszafüred városa a versenyen országos aranyrózsa díjat nyert. Speciális fájdalomcsillapítást kaphatnak egyes daganatos betegek. A Semmelweis Egyetem és az Országos Onkológiai Intézet nemrég alakult fájdalom munkacsoportja olyan módszert alkalmaz, amellyel csökkenthető és sok esetben meg is szüntethető a fájdalom. Az ingyenes programban elsőként hasnyálmirigy és tüdődaganatos, valamint csontáttétes betegeket látnak el, mondta rádiónknak Zelenai Ferenc fájdalomterapeuta, a munkacsoport vezetője.
4: Ezek ilyen speciális idegblokkádok, amikkel olyan idegeket igyekszünk tartósan vagy átmenetileg lekapcsolni, amik a fájdalomimpulzust szállítják tovább. Megtörténhet helyi érzéstelentővel, történhet fagyasztásos kezeléssel, hőkezeléssel, vagy kémiai anyagoknak a befecskendezésével. Jók a modern gyógyszerek, azonban nem mindenkinek csökkenti kellő mértékben a fájdalmát, és ebben az esetben jöhet szóba a bizonyos betegcsoportoknál, illetve bizonyos típusú fájdalmaknál az, hogy egy ilyen tartós idegblokkáddal segítsük a betegeknek a fájdalommentességét.
1: Zelenai Ferenc hozzátette, a hosszú távú cél az, hogy minél több daganat típusnál tudják alkalmazni az eljárást. Ma sok napsütés lesz, helyenként növekedhet csak meg a gomoly felhőzet, és elszórtan alakulhat ki zápor-zivatar. Térségünkben csak este növekszik meg kissé a felhőzet. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz felettünk, száraz idő várható. A napokban 31 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet, míg éjjel 12-13 fokig esik vissza a hőmérő higanyszála.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, június 7-e van vasárnap. Jönnek a legjobb zenék az ébredésűső napindítás mellé. Itt lesz velünk ebben az órában az OMC és a How Bizarre, az óra elsője pedig Beyoncé és Sean Paul közöse. Ez a Baby Boy, rádiózzunk együtt egészen délig.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, szép reggelt kívánok mindenkinek, június 7-e van vasárnap, a névnaposok a Robertek, a születésnaposok között pedig Liam Neeson-t köszönthetem, Isten értesse az ünnepelteket. Hamarosan hozom majd a mai nap reggel témáit, ahol például egy okos nyakörvel is foglalkozunk, ami Kínában terjedt el, és nem is akármilyen állatoknak védi a vadon élő tevékenységeit. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is természetesen bekészítettem. Itt lesz velem az OMC csapata, How Bizarre-ral, na meg most az ETV, és a Let

0: Best FM a legjobb zenék, az OMC dörzsölte ki a csipát a szemünkből, ez volt a How Bizarre, szép reggelt mindenkinek, ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit, hát már mondom is, 7 óra után jön egy okosnyakörv, ami a mesterséges intelligenciával közösen védi a vadon élő ázsiai elefántokat Kínába, jönnek majd a részletek erről. Aztán 8 óra után egy popzenei szenzáció jön, ugyanis hosszú évek után újra együtt a színpadon Fergie és a Black Eyed Peas, úgyhogy megnézzük, hogy ez mit jelent, és végül 9 óra után a sportrovat jön Szoboszlai Dominikkal, ugyanis bekerült a Premier League rajongói által összeállított álomcsapatba, úgyhogy hozok mindent hamarosan, most pedig egy rövid szünet következik, és utána folytatom a legjobb zenékkel. A hírek után már is indítom Amy Winehouse-t.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Idénési vízre szálltak a petkalózok, lakatlan sorházi lakás gyulladt ki Szolnokon, bolygóbarát ízek az éttermekben. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Csütörtökön indul a 7. PET Kupa környezetvédelmi verseny a Tiszatónál, ami a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei térség kiemelten fontos ökológiai programja. A kezdeményezés szervezői az elmúlt évek eredményeinek bemutatásával hívták fel hivatalos oldalukon a figyelmet a folyó és a tározó védelmére. Az önkéntesek az elmúlt 4 esztendőben hatalmas mennyiségű szemetet gyűjtöttek össze a vízből, míg korábban átlagosan 6-7 tonna hulladékot szedtek össze, addig tavaly rekordmennyiségű, több mint 10 tonna szeméttől tisztították meg a természetet. Különösen jelentős siker, hogy az összegyűjtött hulladék közel 60%-át újrahasznosították a Kiskörei Folyómentő Központ segítségével. A szakemberek szerint az adatok egyszerre lenyűgözőek és szomorúak. Bár évről évre rengeteg szennyeződést távolítanak el a tóról, a nádasok és az ártéri erdők még mindig rengeteg rejtett szemetet őriznek. A környezetvédők ezért idén újra elindulnak, hogy folytassák a tó tisztítását. Tűz ütött ki egy 4 lakásból álló sorház egyik ingatlanában Szolnokon. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a lángok az egyik Üteg utcai épületben csaptak fel. Bár az érintett ingatlant jelenleg nem lakják, a tulajdonosok hatalmas mennyiségű szemetet halmoztak fel a belső helyiségekben, ami jelentősen megnehezítette a mentési munkálatokat. A helyszínre riasztott szolnoki hivatásos tűzoltók nagy erőkkel vonultak ki, majd 3 vízsugárral sikeresen eloltották a lángokat. A gyors és szakszerű beavatkozásnak köszönhetően a tűz nem terjedt át a közös tetőszerkezetre, így a szomszédos épületrészeket sikerült megóvni a pusztítástól. A sorház utolsó lakásában élő lakókat nem érintette a baleset, így senki nem sérült meg. A szakértők még vizsgálják a lakatlan épületben keletkezett tűz pontos okait. Ma sok napsütés lesz, helyenként növekedhet csak meg a gomoly felhőzet, és elszórtan alakulhat ki zápor-zivatar. Térségünkben csak este növekszik meg kissé a felhőzet. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz felettünk, száraz idő várható. A napokban 31 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet, míg éjjel 12-13 fokig esik vissza a hőmérő higanyszála.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, picit beszéljünk az időjárásról. A mai napon szerencsére sokat süt majd a nap, bár az égen időnként megjelennek tipikus tavaszi gomoly felhők. Komoly országos esőzéstől nem kell tartani. Budapesten 28 lesz majd a csúcshőmérséklet, Pécsen 27, Dunaújvárosban 27, Szolnokon pedig 29. És a legjobb zenékkel természetesen folytatom. Egészen az óra végéig hozom őket. Itt lesz velem hamarosan a Jamiroquai, a Kéntet hittel, na meg most Gaggio és a Bessame Mucho. Most itt a

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 7 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig hozom a nap első témáját, ami nem más lesz, mint egy mesterséges intelligenciával működő okosnyakörv, ami védi a vadon élő ázsiai elefántokat Kínába. Jönnek majd a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Sikén és a Lavandarán már biztos, hogy itt lesz velem majd 7 óra után.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Több 100 millió forintos felzárkózási program indul a Jászkunságban, lezárult a tűzmegelőzési alkotói pályázat vármegyei fordulója, zsűriznek a Virágos Magyarország versenyen. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Felzárkóztatási program indul Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében. Az esélyteremtő és közösségfejlesztő program részleteiről egyeztettek a fórum alakuló ülésén a partnerszervezetek képviselői. A célra elnyert több mint 300 millió forintos uniós támogatás egészen 2029-ig biztosít biztos alapot a tervezett tevékenységek megvalósításához. Első lépésként feltérképezik, hol milyen szolgáltatások hiányoznak, majd a hátrányos helyzetű csoportok támogatásával igyekeznek csökkenteni a területi különbségeket. Segítik többek között majd az alacsony végzettségűeket, a megváltozott munkaképességűeket, az elszigetelt időseket, vagy a drog problémával fenyegetett fiatalokat. Az esélyegyenlőség javítása érdekében bevonják a helyi és civil szereplőket is. Olyan hosszú távú megoldásokat dolgoznak ki a résztvevők, amik konkrét javaslatot adnak a felmerülő nehézségekre, közölte a vármegyei önkormányzat. Kihirdették az eredményeket az Országos Tűzmegelőzési Bizottság idei alkotói pályázatának területi fordulóján Szolnokon. A fiatal művészeket Kovács Krisztián tűzoltó alezredes, a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság megbízott igazgató helyettese köszöntötte a rendezvényen. A szakember felidézte, hogy idén 57 színvonalas pályamű érkezett be a felhívásra, ami komoly büszkeségre adok. A térségben. Hozzátette, hogy a vármegyei alkotók minden évben kiválóan szerepelnek, többen az országos döntőben is dobogós helyezést érnek el. A kézműves alkotások első korcsoportjában a szolnoki Szent Györgyi Albert általános iskola tanulója Morán Zói Erika, míg a második korcsoportban a szintén szolnoki Szegő Gábor általános iskola diákja Fazekas Dorka szerezte meg az első helyet. Ma sok napsütés lesz, helyenként növekedhet csak meg a gomoly felhőzet, és elszórtan alakulhat ki zápor-zivatar. Térségünkben csak este növekszik meg kissé a felhőzet. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz felettünk, száraz idő várható. A napokban 31 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet, míg éjjel 12-13 fokig esik vissza a hőmérő higanyszála.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hogy hogyan képes segíteni a mesterséges intelligencia és a modern technológia azt, hogy egy kialás szélén álló faj esetleg megálljon vagy visszaforduljon ezen az úton. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék is az ébredés és a napindítás mellé. Így június 7-én vasárnap a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori. Indulunk a Gorillazzal, ez a Feel Good!
0: Be

Best FM a legjobb zenék, a technológia és a természetvédelem találkozásának egyik legyűgöző példáját mutatja be délnyugat Kínában, Yuan tartományban, egy olyan dolog, ahol immár a mesterséges intelligencia és a műholdas helymeghatározás segítségével vigyáznak a veszélyeztetett ázsiai elefántokra. A legújabb módszerekkel valós időben megszakítás nélkül lehet követni a hatalmas emlősök mozgását. Az állatok egy műholdas navigációs rendszerre csatlakoznak okos eszközzel, és amelyek folyamatosan adatokat küldenek az elefántok pontos helyzetéről és aktivitásáról. A beérkező hatalmas mennyiségű adatokat a mesterséges intelligencia dolgozza fel, a rendszer azonosítja a napi és szezonális mozgási mintázatokat, és előrejelzi, ha a csorda emberi települések vagy közlekedési hálózatok felé veszi az irányt. Yuan tartományban jelenleg 9 elefántcsorda, vagyis több mint 300 egyedél, mint egy 40 település közvetlen közelében. Reméljük más fajoknál is felhasználják mindezt, mert ez bizony hatalmas nagy segítség lehet a kihalás szélén álló fajoknál. A legjobb zenékkel pedig most folytatom az ébredést és a napindítást. Itt lesz velem Sasha és az I Feel Lonely, na meg most Sikén és a Lavender Run, ugyanis ezzel megyünk tovább itt a Besten.

Best FM a legjobb zenék, Geszti Péter és Péter Fibori közöse volt ez, a Beléd szerettem, ez van, szép reggelt kívánok mindenkinek, és természetesen folytatjuk az ébredést és a napindítást a legjobb zenékkel. Egy rövid szünet után az NSYNC és az I Want Your Back érkezik majd tőlem ide a Bestre.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Elbontják a szabálytalanul épített horgász stégeket a nagykunsági főcsatornán, letartóztatták a drogot árusító jászapáti nőt, új módszerek a daganatos betegek fájdalom csillapítására. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Nem maradhatnak az illegális stégek. Megkezdték a szabálytalanul létesített víziállások felszámolását a szakemberek a nagykunsági főcsatorna érintett szakaszain. A Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság, mint a terület vagyonkezelője, arra hívta fel a horgászok figyelmét, hogy a hatályos kormányrendelet értelmében szigorúan tilos stégeket építeni a vízszétosztó rendszer létesítményein. A tiltás a főcsatorna nyugati és keleti ágára egyaránt vonatkozik. A vízügyi szakemberek a jövőben minden illegális építményt elbontanak a vízpartról. A helyi horgászközösségeket arra kérik, hogy senki ne folytassa a megkezdett munkálatokat, mert a tiltott tevékenységgel csak anyagi kárt okoznak maguknak. A hatóságok kiemelték, hogy a csatorna partjának vagy gátjának megbontása, illetve az építési törmelék kihelyezése már egyéb, komoly büntetéssel járó jogellenes cselekménynek minősül. Az óvintézkedések a vármegyei vízvédelmi rendszer biztonságos fenntartását szolgálják. Letartóztatta a bíróság azt a 48 éves jászapáti asszonyt, aki több mint egy éven keresztül árusított veszélyes designer drogot a környezetében élőknek. Kiderült, hogy a gyanúsított felnőttek mellett fiataloknak is értékesített kábítószert, sőt, kiskorú rokonának ingyen adott a tiltott szerből. Az ügyészség tájékoztatása szerint a nyomozók két kutatás alkalmával is találtak a fehér neműjében elrejtett kábítószert a nőnél, aki online hirdető oldalakon keresztül szexuális szolgáltatásokat is kínált, de még meg is károsította a kuncsaftjait. A hatóságok a súlyos büntetési tétel miatt, valamint a bűnismétlés és a tanúk befolyásolásának veszélye miatt indítványozták a kényszerintézkedést. A bíróság ezt el is rendelte. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma sok napsütés lesz, helyenként növekedhet csak meg a gomoly felhőzet, és elszórtan alakulhat ki zápor, zivatar. Térségünkben csak este növekszik meg kissé a felhőzet. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz felettünk, száraz idő várható. A napokban 31 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet, míg éjjel 12-13 fokig esik vissza a hőmérő higanyszála.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Flowrider és a Good Feeling, vele ébredhettünk, szép reggelt kívánok mindenkinek, június 7-e van vasárnap, a Robertek a névnaposok, a születésnaposok között pedig Liam Neeson-t köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket, 2 óra témánk pedig még hátra van a mai nap reggeléből, a következő órában jön majd a popzene szenzációja, ugyanis hosszú évek után újra együtt láthatjuk színpadon Fergit és a Black Eyed Peas-t, úgyhogy erről fogok beszámolni, de csak 8 óra után, 9 óra után pedig a sportrovatban Szoboszlai Dominik, ugyanis most bekerült a Premier League rajongói által összeállított álomcsapatba. Úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék ebben az órában van még idő, úgyhogy itt lesz velem például majd Jennifer Lopez az If You Had My Love-val, na meg Nana és a Lowly most itt a Besten. I'm lonely.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 8 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, aztán érkezik a Black Eyed Peas csapata, nem akármilyen szenzációval, ugyanis az oldalukon ott lesz Fergie, ami bizony-bizony hosszú évek óta nem volt így. Úgyhogy a színpadon együtt láthatjuk őket, jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé, már biztos, hogy itt lesz velem Shakira is, méghozzá Lokával érkezik majd a következő órában.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Idén is vízre szálltak a petkalózok, lakatlan sorházi lakás gyulladt ki Szolnokon, bolygóbarát ízek az éttermekben. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Csütörtökön indul a 7. Petkupa környezetvédelmi verseny a Tiszatónál, ami a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei térség kiemelten fontos ökológiai programja. A kezdeményezés szervezői az elmúlt évek eredményeinek bemutatásával hívták fel hivatalos oldalukon a figyelmet a folyó és a tározó védelmére. Az önkéntesek az elmúlt 4 esztendőben hatalmas mennyiségű szemetet gyűjtöttek össze a vízből, míg korábban átlagosan 6-7 tonna a hulladékot szedtek össze, addig tavaly rekordmennyiségű, több mint 10 tonna szeméttől tisztították meg a természetet. Különösen jelentős siker, hogy az összegyűjtött hulladék közel 60%-át újrahasznosították a Kiskörei Folyómentő Központ segítségével. A szakemberek szerint az adatok egyszerre lenyűgözőek és szomorúak. Bár évről évre rengeteg szennyeződést távolítanak el a tóról, a nádasok és az ártéri erdők még mindig rengeteg rejtett szemetet őriznek. A környezetvédők ezért idén újra elindulnak, hogy folytassák a tó tisztítását. Tűz ütött ki egy 4 lakásból álló sorház egyik ingatlanában Szolnokon. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a lángok az egyik Üteg utcai épületben csaptak fel. Bár az érintett ingatlant jelenleg nem lakják, a tulajdonosok hatalmas mennyiségű szemetet halmoztak fel a belső helyiségekben, ami jelentősen megnehezítette a mentési munkálatokat. A helyszínre riasztott szolnoki hivatásos tűzoltók nagy erőkkel vonultak ki, majd 3 vízsugárral sikeresen eloltották a lángokat. A gyors és szakszerű beavatkozásnak köszönhetően a tűz nem terjedt át a közös tetőszerkezetre, így a szomszédos épületrészeket sikerült megóvni a pusztítástól. A sorház utolsó lakásában élő lakókat nem érintette a baleset, így senki nem sérült meg. A szakértők még vizsgálják a lakatlan épületben keletkezett tűz pontos okait. Ma sok napsütés lesz, helyenként növekedhet csak meg a gomoly felhőzet, és elszórtan alakulhat ki zápor-zivatar. Térségünkben csak este növekszik meg kissé a felhőzet. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz felettünk, száraz idő várható. A napokban 31 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet, míg éjjel 12-13 fokig esik vissza a hőmérő higanyszála.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra, mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, június 7-e van vasárnap, és jönnek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé, és mellette a Black Eyed Peas csapatáról beszélünk, ugyanis hosszú évek után újra együtt állnak majd színpadon Fergie-vel, úgyhogy jönnek a részletek, na meg Nelly Furtado, ugyanis vele indulunk, ez a Turn of the Light.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Valóságos sok hullámot indított el a zene világában a 2026-os American Music Awards Las Vegas-i gálája. A közönség hatalmas ovációjája közepette. A zenekar korábbi ikonikus énekesnője Fergie váratlanul besétált a színpadra korábbi társai Will.i.am-ék mellé. A történelmi újraegyesülés apropóját egy komoly elismerés adta. A Black Eyed Peas elnyerte a legjobb retro daldíját a 2010-es Rock the Body című világslágerével. A dal olyan korszakos klasszikusokat utasított maga mögé a mezőnyben, mint a Four Non Blondies WhatsApp-ja, vagy a Go Go Dolls és az Irish című szerzemény. Beindultak a pletykák nem véletlenül. Bár Fergie a kiválása óta szóró karrierjére és a családjára fókuszál, az utóbbi időben látványosan közeledett a korábbi tagokhoz. Decemberben már együtt ünnepelték a zenésznek az 50. születésnapját, a mostani közös színpadi szereplés pedig azonnal beindította a találgatásokat, hogy az eredeti négyes talán egy nagyobb közös projektre, vagy akár egy turnéra is készen áll. Több mint 80 millió eladott lemezzel büszkélkedő formáció Las Vegasban egyértelműen bizonyította, a köztük lévő kémia 2026-ban is pontosan ugyanolyan erős, mint a világlisták élén eltöltött éveik alatt. Nem kis dolog lenne, hogyha Black Eyed Peas-t egy hatalmas turnén láthatnánk újra, ez egy hatalmas dolog lenne. Kíváncsian várom, hogy mi lesz ennek a kimenetele. Most viszont folytassuk a legjobb zenékkel az ébredés és a napindítás mellé. Shakirával megyünk tovább, szól a Loka most itt a Besten.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az Instagram.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Hallott pénz és az idő. Szép reggelt kívánok mindenkinek, június 7-e van vasárnap, a névnaposok a Robertek, a születésnaposok között pedig Liam Neeson-t köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket. Hamarosan érkezek majd 9 óra után a sportrovatba Szoboszlai Dominikkal, és nem a ruhájáról fogunk beszélni, hanem arról, hogy a Premier League rajongói összeállítottak egy álomcsapatot, és bizony-bizony Dominik benne van, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék, van még hátra egy fél óránk, amit megtöltöttem ezekkel, de most egy rövid szünet, utána pedig a Maroon 5-val és a She Will Be Loved-dal megyünk majd tovább.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Több százmillió forintos felzárkózási program indul a Jászkunságban, lezárult a tűzmegelőzési alkotói pályázat vármegyei fordulója, zsűriznek a Virágos Magyarország versenyen. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Felzárkóztatási program indul Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében. Az esélyteremtő és közösségfejlesztő program részleteiről egyeztettek a fórum alakuló ülésén a partnerszervezetek képviselői. A célra elnyert több mint 300 millió forintos uniós támogatás egészen 2029-ig biztosít biztos alapot a tervezett tevékenységek megvalósításához. Első lépésként feltérképezik, hol milyen szolgáltatások hiányoznak, majd a hátrányos helyzetű csoportok támogatásával igyekeznek csökkenteni a területi különbségeket. Segítik többek között majd az alacsony végzettségűeket, a megváltozott munkaképességűeket, az elszigetelt időseket, vagy a drog problémával fenyegetett fiatalokat. Az esélyegyenlőség javítása érdekében bevonják a helyi és civil szereplőket is. Olyan hosszú távú megoldásokat dolgoznak ki a résztvevők, amik konkrét javaslatot adnak a felmerülő nehézségekre, közölte a vármegyei önkormányzat. Kihirdették az eredményeket az Országos Tűzmegelőzési Bizottság idei alkotói pályázatának területi fordulóján Szolnokon. A fiatal művészeket Kovács Krisztián tűzoltó alezredes, a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság megbízott igazgató helyettese köszöntötte a rendezvényen. A szakember felidézte, hogy idén 57 színvonalas pályamű érkezett be a felhívásra, ami komoly büszkeségre adok a térségben. Hozzátette, hogy a vármegyei alkotók minden évben kiválóan szerepelnek, többen az országos döntőben is dobogós helyezést érnek el. A kézműves alkotások első korcsoportjában a szolnoki Szent Györgyi Albert általános iskola tanulója Moránzói Erika, míg a második korcsoportban a szintén szolnoki Szegő Gábor általános iskola diákja Fazekas Dorka szerezte meg az első helyet. Ma sok napsütés lesz, helyenként növekedhet csak meg a gomoly felhőzet, és elszórtan alakulhat ki zápor-zivatar. Térségünkben csak este növekszik meg kissé a felhőzet. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz felettünk, száraz idő várható. A napokban 31 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet, míg éjjel 12-13 fokig esik vissza a hőmérő higanyszála.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, picit beszéljünk az időjárásról. A mai napon szerencsére sokat süt majd a nap, bár az égen időnként megjelennek tipikus tavaszi gomoly felhők. Komoly országos esőzéstől nem kell tartani. Budapesten 28 lesz majd a csúcshőmérséklet, Zalaegerszegen 26, Baján 28, Székesfehérvár 26 fokos lesz a mai napon, és Egerben pedig 25 lesz majd a csúcshőmérséklet. A legjobb zenéket pedig természetesen hozom. Ebből az órából van még hátra, mielőtt a sportrovatra rákanyarodnánk, úgyhogy biztos, hogy itt lesz velem az Alcazar, a This Is The World We Live In-nel, na meg a For The Coast és az Inner Sunshine most itt a Best

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha szél.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig egy igazán friss, ropogós hír jön a sportvilágából. Egy kis színes Szoboszlai Dominikról, és nem a ruhájáról beszélünk, hanem arról, hogy a Premier League rajongói beleválogatták a 2025-26-os szezon álomcsapatába. Úgyhogy jönnek erről a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. A következő órában például George Michael már biztos, hogy gondoskodni fog a jó hangulatról, a Freedom-mal érkezik ma.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Elbontják a szabálytalanul épített horgász stégeket a nagykunsági főcsatornán, letartóztatták a drogot árusító jászapáti nőt, új módszerek a daganatos betegek fájdalom csillapítására. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Nem maradhatnak az illegális stégek. Megkezdték a szabálytalanul létesített víziállások felszámolását a szakemberek a nagykunsági főcsatorna érintett szakaszain. A Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság, mint a terület vagyonkezelője, arra hívta fel a horgászok figyelmét, hogy a hatályos kormányrendelet értelmében szigorúan tilos stégeket építeni a vízszétosztó rendszer létesítményein. A tiltás a főcsatorna nyugati és keleti ágára egyaránt vonatkozik. A vízügyi szakemberek a jövőben minden illegális építményt elbontanak a vízpartról. A helyi horgászközösségeket arra kérik, hogy senki ne folytassa a megkezdett munkálatokat, mert a tiltott tevékenységgel csak anyagi kárt okoznak maguknak. A hatóságok kiemelték, hogy a csatorna partjának vagy gátjának megbontása, illetve az építési törmelék kihelyezése már egyéb, komoly büntetéssel járó jogellenes cselekménynek minősül. Az óvintézkedések a vármegyei vízvédelmi rendszer biztonságos fenntartását szolgálják. Letartóztatta a bíróság azt a 48 éves jászapáti asszonyt, aki több mint egy éven keresztül árusított veszélyes designer drogot a környezetében élőknek. Kiderült, hogy a gyanúsított felnőttek mellett fiataloknak is értékesített kábítószert, sőt, kiskorú rokonának ingyen adott a tiltott szerből. Az ügyészség tájékoztatása szerint a nyomozók két kutatás alkalmával is találtak a fehér neműjében elrejtett kábítószert a nőnél, aki online hirdető oldalakon keresztül szexuális szolgáltatásokat is kínált, de még meg is károsította a kuncsaftjait. A hatóságok a súlyos büntetési tétel miatt, valamint a bűnismétlés és a tanúk befolyásolásának veszélye miatt indítványozták a kényszerintézkedést. A bíróság ezt el is rendelte. Most pedig néhány mondatban a várható időjárásunkról. Ma sok napsütés lesz, helyenként növekedhet csak meg a gomoly felhőzet, és elszórtan alakulhat ki zápor-zivatar. Térségünkben csak este növekszik meg kissé a felhőzet. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz felettünk, száraz idő várható. A napokban 31 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet, míg éjjel 12-13 fokig esik vissza a hőmérő higanyszála.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szoboszlai Dominika Premier League rajongói által összeállított álomcsapatba, ami a 2025-ös és 26-os szezonra vonatkozik. Jönnek erről a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. A mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, június 7, vasárnap, és természetesen az Outcast és a Heya, övéki az indulás.
0: Best FM.

Ezt a FM a legjobb zenék hatalmas elismerésben részesült a magyar válogatott csapatkapitánya. A szurkolók szavazatai alapján Szoboszlai Dominik is helyet kapott a 2025-ös, 26-os Premier League szezon hivatalos álomcsapatába. A Premier League honlapján lebonyolított voksoláson a világ minden tájáról több mint 200 ezer drukker állította össze a képzeletbeli kezdő 11-et egy 60 fős elit listáról. A bravúr értékét pedig az növeli, hogy Szoboszlai az egyetlen játékos, aki bekerült a Liverpool keretéből. Gratulálunk Dominiknak, nagyon sok sikert kívánok még neki a Premier League-ben, vagy egyébként ahol folytatja, mert szerintem egyébként ez egy nyitott kérdés, de hát nem tudom, én nem szeretném sejtetni a jövőt. Egy biztos, hogy kedden válogatott meccs, méghozzá Debrecenben játszik majd a magyar válogatott a nagyerdei stadionba, úgyhogy figyelünk oda is, csak úgy, mint ahogy a Puskásban is figyeltünk múlt héten pénteken este Szoboszlaiékra, ahol 2-1-re győzték le Finnországot. A legjobb zenékkel pedig természetesen folytatom az ébredést és a napindítás. Sheryl Crow is itt lesz velem a Fight for This Love-val, na meg George Michael és a Freedom, övé a folytatás most itt a Best-en.

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Zavaros az este,

Best FM a legjobb zenék. Ez volt Will Smith és a Man in Black. Szép napot kívánok mindenkinek. Június 7-e van vasárnap, a névnaposok a Robertek, születésnaposok között pedig Liam Neeson-t köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. A legjobb zenéket pedig hozom, hogy jól teljen a vasárnap délelőtt. Itt lesz például velem hamarosan Curtis és a Kegyelem, most a folytatás viszont Princey, és ez a Greatest Romance Ever szól, mint a Best FM.

0: Szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi csúgott kegyelem.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zene.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 10 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig természetesen folytatom a legjobb zenéket, még én hozom egészen délig, hogy jól teljen, a délelőtt indul a Best hétvége, itt lesz a következő órában velem például majd CG Lewis, az Art of the Evil érkezik ma.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Idén is vízre szálltak a petkalózok, lakatlan sorházi lakás gyulladt ki Szolnokon, bolygóbarát ízek az éttermekben. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Csütörtökön indul a 7. PET Kupa környezetvédelmi verseny a Tisza-tónál, ami a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei térség kiemelten fontos ökológiai programja. A kezdeményezés szervezői az elmúlt évek eredményeinek bemutatásával hívták fel hivatalos oldalukon a figyelmet a folyó és a tározó védelmére. Az önkéntesek az elmúlt 4 esztendőben hatalmas mennyiségű szemetet gyűjtöttek össze a vízből, míg korábban átlagosan 6-7 tonna hulladékot szedtek össze, addig tavaly rekordmennyiségű, több mint 10 tonna szeméttől tisztították meg a természetet. Különösen jelentős siker, hogy az összegyűjtött hulladék közel 60%-át újrahasznosították a Kiskörei Folyómentő Központ segítségével. A szakemberek szerint az adatok egyszerre lenyűgözőek és szomorúak. Bár évről évre rengeteg szennyeződést távolítanak el a tóról, a nádasok és az ártéri erdők még mindig rengeteg rejtett szemetet őriznek. A környezetvédők ezért idén újra elindulnak, hogy folytassák a tó tisztítását. Tűz ütött ki egy 4 lakásból álló sorház egyik ingatlanában Szolnokon. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a lángok az egyik Üteg utcai épületben csaptak fel. Bár az érintett ingatlant jelenleg nem lakják, a tulajdonosok hatalmas mennyiségű szemetet halmoztak fel a belső helyiségekben, ami jelentősen megnehezítette a mentési munkálatokat. A helyszínre riasztott szolnoki hivatásos tűzoltók nagy erőkkel vonultak ki, majd 3 vízsugárral sikeresen eloltották a lángokat. A gyors és szakszerű beavatkozásnak köszönhetően a tűz nem terjedt át a közös tetőszerkezetre, így a szomszédos épületrészeket sikerült megóvni a pusztítástól. A sorház utolsó lakásában élő lakókat nem érintette a baleset, így senki nem sérült meg. A szakértők még vizsgálják a lakatlan épületben keletkezett tűz pontos okait. Ma sok napsütés lesz, helyenként növekedhet csak meg a gomoly felhőzet, és elszórtan alakulhat ki zápor-zivatar. Térségünkben csak este növekszik meg kissé a felhőzet. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz felettünk, száraz idő várható. A napokban 31 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet, míg éjjel 12-13 fokig esik vissza a hőmérő higanyszála.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép napot kívánok mindenkinek, elmúlt 10 óra, mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, június 7-e van, vasárnap, indul a Best hétvége, a legjobb zenék társaságában tölthetjük egészen este 6-ig az időnket. Az első 2 órában velem, és természetesen például ebben az órában az Aerosmith-szal, C.G. Lewis-szal, na meg a The Corrs-szal.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. 1999 tavaszára kell most visszarepülnünk ahhoz, hogy a következő sláger megszólaljon, és egy új kezdet Jerry Halliwellnek az életében. A Look At Me-vel megyünk tovább most itt a Best-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Ez volt az Aerosmith és az Amazing. Szép napot kívánok mindenkinek. A névnaposok a mai napon a Robertek, a születésnaposok között pedig Liam Neeson-t köszönthetem. Isten értesse az ünnepelteket, mert hogy egyébként június 7-e van, vasárnap. A legjobb zenékkel pedig természetesen megyünk tovább. Dübörög majd a Best hétvége, csak egy rövid szünet következik, aztán itt lesz Kylie Minogue és Robbie Williams közöse, a Kids.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 11 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig még van egy közös óránk, amiben természetesen hozom a legjobb zenéket, csak úgy, mint reggel 6 órától mostanáig, de jön, ami még nem volt. Például a Molokko is itt lesz a Time Is Now-val, na meg Mark Ronson és Amy Winehouse közöse a Valerie szólni fog majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Segítséget kapnak a daganatos betegek. Szigorította a FIFA, nem lehet vuvuzelázni a világbajnokságon. Több száz kamion lepi el Békés Csabát. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Speciális fájdalomcsillapítást kaphatnak egyes daganatos betegek. A Semmelweis Egyetem és az Országos Onkológiai Intézet nemrég alakult fájdalom munkacsoportja olyan módszert alkalmaz, amellyel csökkenthető és sok esetben meg is szüntethető a fájdalom. Az ingyenes programban elsőként hasnyálmirigy és tüdődaganatos, valamint csontáttétes betegeket látnak el. Mondta rádiónknak Zelenai Ferenc, fájdalomterapeuta, a munkacsoport vezetője.
2: Ezek ilyen speciális idegblokkádok, amikkel olyan idegeket igyekszünk tartósan vagy átmenetileg lekapcsolni, amik a fájdalomimpulzust megtörténhet helyi érzéstelenítővel, fagyasztásos kezeléssel, hőkezeléssel, vagy jók a modern gyógyszerek, azonban nem mindenkinek csökkenti kellő mértékben a fájdalmát, és ebben az esetben jöhet szóba a bizonyos betegcsoportoknál, illetve bizonyos típusú fájdalmaknál az, hogy egy ilyen tartós idegblokkáddal segítsük a betegeknek a fájdalommentességét.
1: Kiemelt figyelmet kap a Velencei tó, megkezdődik a tó vízpótlását segítő két tározó felújítása. A fejlesztés célja, hogy hosszú távon javítsa a tó vízellátását és kezelje az elmúlt években többször is jelentkező alacsony vízállási problémákat. Több száz kamion és több ezer látogató érkezhet jövő hétvégén Békés Csabára. Megrendezik ugyanis a harmadik országos kamionos találkozót a Viharsarki reptéren. A program látványos felvonulással indul a belvárosban, lesz gyorsulási verseny, kamionhúzás, szépség verseny és dakaros csapat bemutató is. Véget érhet a vuvuzelák korszaka a világbajnokságokon. A FIFA nyilvánosságra hozta az idei észak-amerikai futball VB stadion szabályzatát, amely több népszerű szurkolói kelléket is kitilt az arénákból. Nem lehet bevinni vuvuzelát, sípot, légkürtöt, de drónokat és újra tölthető kulacsokat sem. A szabályzat a szurkolói viselkedésre is szigorú előírásokat tartalmaz, a rendbontókat akár ki is zárhatják a stadionokból. A vuvuzela a 2010-es dél-afrikai világbajnokság egyik jelképe lett. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség most úgy döntött, hogy a 2026-os VB-n már biztosan nem lesz helye a legendás műanyag kürtöknek. A világbajnokság csütörtökön kezdődik. Nyárias időnk lesz, sok napsütésre számíthatunk, csupán helyenként fordulhat elő egy-egy zápor zivatar. A délutáni órákban 26 és 31 fok közé melegszik a levegő. Hétfőn is folytatódik a nyárias idő sok napsütéssel, csak elvétve alakulhat ki zápor vagy zivatar. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalban 10 és 17 fok közé hűl le a levegő, délután pedig 26 és 31 fok közötti csúcshőmérséklet várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Az utolsó órán következik a mai napra, amiben természetesen, ahogy ígértem, jönnek a legjobb zenék, hogy jól teljen a Best hétvége, dübörgünk ebben az órában is, és hát én már csak a vasárnapi ebédre tudok gondolni, úgyhogy gyorsan elpörgetjük az időt, és azt szokták mondani, hogy jó társaságban telik gyorsan. Hát erről gondoskodok, ugyanis itt lesz velem Mark Ronson és Amy Winehouse, na meg Christina Aguilera.
0: Best FM,

Best FM a legjobb zenék, ez volt Pápai Jóci és az Ott vársz rám, ha nem tudom ki hol vár rám, egy biztos, hogy ránk most azt fog várni, hogy irány a klubok világa, és egy olyan ikonikus felvétel, ami az ilyen klasszik szettekből kihagyhatatlan, ugyanis irány Görögország, nem tudom, hogy miért kapta pontosan ez a dal ezt a címet, de ez a Grease 2000, most itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Coolio és a Too Hot. Szép napot kívánok mindenkinek, a mai napon a névnaposok, a Robertek, a születésnaposok között pedig Liam Neeson-t köszönhetem. Egyébként június 7-e van, vasárnap. A legjobb zenékkel pedig hamarosan majd megyünk tovább, ugyanis most egy rövid szünet következik, de nem kell izgulni, az óra végéig még hozok hatalmas lágereket. Például itt lesz velem a Duran Duran és a Reach Up for the Sunrise, na meg Rihanna, a Pond the Replay-jel övé lesz majd a közvetlen folytatás.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Diaz és a Minden másképp lesz. Az én időm lejárt, érkezik Bénémet Dia, ővé a folytatás egészen este 6 óráig, aztán pedig majd Mixben szólnak a legjobb zenék, a Night Shift csapata jó voltából, hiába van vasárnap, ők itt vannak a hét minden napján, és hogyha vasárnap, akkor pedig a Lounge Mixé a főszerep, az első órába érkezik White Boy, ő a házigazda, ugye, mint egyébként minden nap, a második órában pedig Németi érkezik, ő pedig a vasárnapi állandó rezidensünk, úgyhogy rájuk lehet számítani majd, na meg Big Falvi Tamásra egészen éjfélig 8 óra után. A mikrofonnál Horváth Zoltán Hori volt idáig, jövő héten reggel találkozunk legkésőbb itt a Best FM-en mindenkinek. Jó délutánt és jó étvágyat kívánok az ebédhez. Utoljára a Durán-Durán felvételét indítom. Jön a Reach Up for the Sunrise most itt a Besten. Viszha!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A társadalom megújítására szólította fel a fiatalokat a pápa, lövöldözés Toledóban, győzelemmel hangoltak a VB-re a brazilok és az argentinok. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. A fiatalokat a társadalom megújítására szólította fel 14. Leó pápa Madridban. Az egyhetes spanyolországi látogatásán résztvevő egyházfő egy több százezer fiatalt megmozgató ima virrasztáson arról beszélt. A közöny a háború és a hazugság helyett a szeretet, az igazság és a hit útját kell választani. A pápa arra biztatta a fiatalokat, hogy családjukban, iskolájukban és munkahelyükön is a pozitív változások képviselői legyenek. 14. Leó pápa ma Madridban mutat be szabadtéri szentmisét, amelyre a szervezők 1 millió résztvevőt várnak. Legalább 12 ember megsérült egy lövöldözésben az amerikai Ohio államban. A támadás a toledói Old West End Fesztivál közelében történt, amikor két fegyveres tüzet nyitott. A hatóságok szerint a lövöldözők valószínűleg egymást vették célba, a lövések azonban több fesztiválozót is eltaláltak. Két sérült állapota kritikus. Az elkövetők továbbra is szökésben vannak, a rendőrség nagy erőkkel keresi őket. A történtek miatt a fesztivál mai programjait törölték. Új Odu Park segíti a madarak és denevérek megtelepedését Szegeden, a Tisza és a Maros találkozásánál. Az uniós támogatással megvalósuló természetvédelmi fejlesztés részeként csaknem 500 madár és denevérodut, valamint vércse és kubikládát helyeznek ki. A szakemberek szerint a denevérek és énekes madarak a csípőszúnyogok számának csökkentésében is fontos szerepet játszanak. A programhoz iskolai és lakossági szemléletformáló rendezvények is kapcsolódnak. Győzelemmel hangolt a labdarúgó világbajnokságra Brazília és Argentína. Carlo Ancelotti együttese 2-1-re verte Egyiptomot. A címvédő Argentína könnyed sikert ért el Honduras ellen, 2-0-ra nyerte a dél-amerikai válogatott Martinez és Simeone találataival. A labdarúgó világbajnokság, amelynek az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó ad otthont, csütörtökön kezdődik. Először lesz 48 csapat a tornán, összesen 104 mérkőzést rendeznek az előttünk álló több mint egy hónapban. Folytatódik a meleg nyárias idő, a részleteket azonnal mondom. Zömmel napos időben lesz részünk gomoly felhőkkel. Ezekből a folytatásban az északi középhegységben fordulhat elő újra zápor, zivatar, illetve késő délután este nyugat felől az Alpok aljára is besodródhatnak csapadékgócok. A csúcshőmérséklet 26 és 30 fok között alakul. Holnap napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, néhol előfordulhat azonban zápor, zivatar. A legmagasabb hőmérséklet a hét első napján 26 és 32 fok között alakul majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó hétvégét mindenkinek, délmúlt néhány perccel, vagyis indul a Best délután velem Béni Mezdiával, és olyan nagy slágerekkel, mint az All for One és az I Swear, na de itt lesz Ellie és a Two Times-szal, és hamarosan Freddy is énekel nekünk. Most pedig Nellyvel indítok egy 2001-es slágerével, ez pedig nem más, mint a Ride With Me. Tárgyozzunk együtt ma is.
0: Best FM.

Beszélem a legjobb zenék, az All for One és az Ice Fair 1994-ben jelent meg, és a zenekar legnagyobb és legismertebb slágere lett a debütáló albumukról. Egy klasszikus R&B ballada, amely a feltétlen szerelemről és hűségről szól, esküszerű ígéretekkel, és hát mondhatni, hogy hatalmas nemzetközi siker lett. 11 hétig vezette a Billboard 500 listát, és Grammy díjat is nyert. A dal annyira népszerű lett esküvőkön és slow dance-eknél, hogy sokan örök esküvői klasszikusként emlegetik. Ez már az All for One és az Ice Fair itt a Besten.

0: Best FM legjobb zenék, útinfokkal folytatjuk. A kettes főúton például Vácon közművezetéket javítanak, így a 36-os kilométer környékén félpályás korlátozás és sebességkorlátozás követel figyelmet, ez okozza a lassulást. Aztán Récsák és Hont között több szakaszon kábelt telepítenek, az 56-os és a 78-as kilométer között helyenként útszükület van érvényben, de alkalmanként napközben lezárják a fél útpályát, olyankor jelzőrök irányítják a forgalmat. A 4-es főúton pedig építési munkákat végeznek Vecső és átkelési szakaszán a főutcában a Magyar utca kereszteződésénél, a 21-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Szolnokon pedig a Szent István Tisza híd Budapest felőli végén a dilatációs szerkezetet cserélik, emiatt félpályás lezárást vezettek be. A 99-es kilométernél jelzőlámpa irányítja a forgalmat, az arra utózók torlódásra számítsanak. Balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A 90-es, na maga 2000-es évek legnagyobb kincseit hozom a folytatásban is. Jön például Justin Timberlake is. Ez lesz a Señorita és a Deep Swing is itt lesz velünk az In The Musical.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A pedagógusokat ünnepeljük. Jön a Monte Carlo-i Forma 1-es futam, fokozódik a hőség, 30 fok feletti csúcsok lesznek. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Idén is lesz balatoni első segélynyújtó szolgálat. A Magyar Vöröskereszt önkéntesei július 1-től augusztus 1-ig segítik a fürdőzőket a déli part 10 strandján, mondta rádiónak Horváth Péter Zsolt, a szervezet főigazgató helyettese, aki hozzátette, az önkéntesek majdnem 20 éve vesznek részt a vízi balesetek, kisebb strandi sérülések vagy súlyosabb esetek ellátásában.
2: Ezeken a strandokon minimum 2, jobb esetben 3 önkéntesünk teljesít szolgálatot térítésmentesen, és az ő feladatuk az, hogy a parton vagy a vízben szerzett sérüléseket, kagylóvágásról csípés, vagy akár rosszul lét esetén a sürgősségi beavatkozást meg tudják tenni. Kezdjék meg a szakellátást, hogy olyan fokú sérülés vagy baj van, hogy a mentőszolgálatot is kell értesíteni, vagy a mentőszolgálat kiérkezéséig biztonságban és egészségben tartsák a sérültet.
1: Pedagógus nap alkalmából köszöntötte a tanárokat és az óvodapedagógusokat a kormány több tagja is. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán mondott köszönetet mindazoknak, akik a gyermekek nevelésért és oktatásáért dolgoznak. Landert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter hangsúlyozta, olyan értékelési rendszerre van szükség, amely támogatja a pedagógusokat, segíti szakmai fejlődésüket és bizalomra, valamint együttműködésre épül. A tárcavezető szerint a pedagógusok nem csak tanítanak, hanem közösségeket formálnak és a jövő generációit készítik fel az életre. Több időt kapnak a gazdálkodók a tavaszi fagykárok bejelentésére, keddig hosszabbították meg a kárenyhítési kérelmek határidejét. A döntés hátterében az áll, hogy a Hungaromet felülvizsgálta az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatait. Andrea Kimi Antonelli indulhat az élről a Forma 1-es monacói nagydíjon. A Mercedes mindössze 19 éves olasz pilótája nyerte az időmérőedzést tegnap, ezzel pályafutása negyedik pole pozícióját szerezte meg. Mellőle a négyszeres világbajnok Max Verstappen rajtolhat, míg a második sorból Lewis Hamilton és a hazai pályán versenyző Charles Leclerc várhatja a rajtot. Antonelli legnagyobb VB rivális a George Russell csak a 6. helyet szerezte meg, míg a címvédő Lando Norris a 8. rajtkockából indul. A monacói nagydíj ma 3 órakor kezdődik. Zömmel napos időben lesz részünk, gomoly felhőkkel. Ezekből a folytatásban az északi középhegységben fordulhat elő újra záporzivatar, illetve késő délután este nyugat felől az Alpok aljára is besodródhatnak csapadékgócok. A csúcshőmérséklet 26 és 30 fok között alakul. Holnap napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, néhol előfordulhat azonban záporzivatar. A legmagasabb hőmérséklet a hét első napján 26 és 32 fok között alakul majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás hétvégét kívánok mindenkinek, elhagytuk az egy órát is, én Béné Meddia vagyok, és robogunk tovább a kedvencekkel, olyanokkal, mint például a Maroon 5 és a Payphone, itt lesz Zséda is perceken belül az óceánnal, most pedig a Deep Swing érkezik az In The Musical, ami 2001-ben jelent meg, és a klasszikus house zene aranykorának egyik tipikus klubhimnusza lett.
0: Best FM.

FM a legjobb zenék, a Step by Step 1999 hét bejelent meg Whitney Houstontól, ami eredetileg Annie Lennox szerzeménye, amelyet aztán Whitney Houston újra gondolt, ilyen gospel R&B hangzással, így sokkal felemelőbb és nagyívűbb lett ez a verzió. Egy belső utazásról szól, arról, hogy az ember fokozatosan, lépésről lépésre halad át a nehézségeken, még ha az út bizonytalan is. Ezzel folytatjuk most. Whitney Houston és a Step by Step itt a Best FM-en.

0: szerkesztette fel a legjobb zenék gyorsan az utakról. Az M6-oson például a Himesházi Völgyhídon a 182-es és a 179-es kilométer között lezárták a főváros felé vezető oldalt. A forgalom a Pécs felé vezető oldalon most irányonként egy-egy sávon halad. Aztán az egyes főúton Budaörs határában a 8-as kilométernél található Budakeszi csomópont kanyarodó sávjában, a Gyál utcában napközben burkolatjavítási munkálatokat végeznek, ezért félpályás korlátozás várható. És ugyancsak az egyes főúton Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszűkület van érvényben, gönnyű átkelési szakaszán pedig a 109-es és a 110-es kilométer között gyalogos átkelő helyet és hozzá közvilágítást létesítenek mindkét irányban, útszűkület nehezíti a haladást. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 99.5 Best FM-en.
1: A legtutibb slágerek szólnak ma is, érdemes maradni, hiszen a következő órában felcsendül majd ez a dal is. Az óra kezdő slágere pedig ez lesz, érdemes maradni.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ma van az Élelmiszerbiztonsági Világnap, elindult az új éghajlati portál, egyre több pollen lehet a levegőben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Ma van az Élelmiszerbiztonsági Világnap, ebből az alkalomból a megelőzés fontosságára hívja fel a figyelmet a NÉBIH. A hivatal szerint egy elmulasztott kézmosás, a nem megfelelően átsült hús vagy a helytelen tárolás is elegendő lehet ahhoz, hogy az élelmiszer egészségi kockázatot jelentsen. A szakemberek arra emlékeztetnek, az élelmiszer eredetű megbetegedések többsége egyszerű higiéniai szabályok betartásával megelőzhető. A NÉBIH kampányában gyakorlati tanácsokkal segíti a biztonságos ételkészítést. Új éghajlati portált indított a Hungaromet, az új oldalon az elmúlt 200 év klímaváltozással kapcsolatos adatai érhetők el. Emellett friss kutatások és tanulmányok is segítik a döntéshozókat és a gazdasági szereplőket abban, hogy felkészüljenek a klímaváltozás hatásaira, mondta el rádiónknak Szépszó Gabriella, klimatológiai és kutatásfejlesztési igazgató.
2: Vannak a honlapnak olyan részei, amik ismeretterjesztő stílusban írnak arról, hogy mi az éghajlatváltozás háttere, milyen módszerekkel vizsgáljuk, éghajlati visszatekintő, tetszőleges hónap, évszak, milyen jellemzőkkel bírt. Ez a digitális atlasz szakértőket is kielégíthet, egy egyszeri érdeklődést is kiszolgálhat, hogyha valaki mondjuk a lakhelyek környéki viszonyokra kíváncsi.
1: Várhatóan ismét erősödik a pollen terhelés a következő napokban. A pázsit fűfélék virágpora közepes vagy magas koncentrációban lehet jelen a levegőben, de a fenyőfélék, a csalánfélék, az útifű és a házspollenje is okozhat tüneteket. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az allergiások a felírt gyógyszereket rendszeresen szedjék, és ne csak akkor, amikor jelentkeznek a tünetek. Egy új 10 000 tonnás romboló megépítését és titkos víz alatti fegyverek fejlesztését rendelte el Észak-Korea vezetője. Kim Jong-un egy haditengerészeti bemutatón beszélt arról, hogy országa jelentősen erősíteni kívánja a tengeri haderejét és nukleáris elrettentő képességét. Az Al Jazeera arról írt, a bejelentés néhány nappal Xi Jinping kínai elnök fennyáni látogatása előtt hangzott el. Szakértők szerint Kim Jong-un a kínai vezető érkezése előtt igyekszik demonstrálni Észak-Korea katonai erejét. Holnap sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhűvel, csapadék csak elvétve fordulhat elő, a légmozgás többnyire mérsékelt marad. A délutáni órákban 27 és 31 fok közé melegszik a levegő. Kedden már több felhő érkezik, főként a nyugati és északnyugati tájakon növekszik a záporok-zivatarok esélye. Szerdán országszerte változékonyabb idő várható, többfelé kialakulhat eső, zápor vagy zivatar. Csütörtökön egy front vonul át felettünk, amely erős szelet és több helyen csapadékot hozhat.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Nagyon kellemes hétvégét kívánok mindenkinek 2 óra után, és én Béri Mendia vagyok. Megyünk tovább a legjobb zenékkel. A vasárnapi Best délutánból nem hiányozhat a Soul to Soul slágere. Jön a Get a Life, most pedig a Rizzo Kicks-tel megyünk tovább. Egy 2011-es slágerrel, a brit duó egyik legnépszerűbb slágere érkezik. Down with the Trumpets,
0: Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Most jön egy igazi 90-es évekbeli klasszikus a Hanson együttestől, a Bop, egy 1997-es világsláger, ugye 97-ben jelent meg, és azonnal berobban több országban is listavezető lett. A Hanson tagjai testvérek, és mindannyian még tinik voltak a siker idején. A dal és az együttes több Grammy Awards jelölést is kapott, a videóklipje pedig tele van színes vidám jeleneteket, tipikus 90-es évek hangulatát idézi. Szól is itt a Best FM-en.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Flip the script is in the house. Come on. Flip the script is in the house. Yeah. Flip the script.

0: Best FM legjobb zenék közlekedési infokkal folytatjuk. Az M5-ösön például Örkény és Lajos Mizse között az 56-os kilométer és a 64-es kilométer között kiépítettek egy újabb terelést. A Röszke felé tartókat a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. A főváros irányába a külső és a leálló sáv használható. Aztán az M6-oson Érdnél a 14-es és a 26-os kilométer között karbantartási munka miatt a Budapest felé vezető oldalt lezárták, a Pécs felé vezető oldalon most irányonként egy-egy sáv járható, Budapest felé a 18-es kilométernél lévő érdészaki partterület csomópontot átépítik, ezért a le- és felhajtóágat is lezárták, a 20-as kilométernél lévő Diósd Érd centrum csomópontban a 6-os főút felé jelölték ki a terelőutat. Az autópálya Pécs felé vezető oldalán a Bonyhád és a Szekszárd Gemenc csomópontnál is burkolat felújítás kezdődött, a 137-es és a 141-es kilométer között, majd a 142-es és a 146-os kilométer között a külső sávot elkerítették a járművek elől, de a le- és felhajtást biztosítják az autósok számára. Balesetmentes közlekedést mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék, 50 Cent slágerét hallgattuk, ez volt a PIMP, és Anesthésiával megyünk tovább hamarosan, rögtön a hírek után jön a Paid My Dues, most pedig egy hazai sikert indítok, következik a Freestyle, és a Vigyázz Rám itt a Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Lezárult a tűzmegelőzési alkotói pályázat vármegyei fordulója, lakatlan sorházi lakás gyulladt ki Szolnokon, letartóztatták a drogot árusító Jászapáti nőt. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Csütörtökön indul a 7. PET Kupa környezetvédelmi verseny a Tisztatónál, ami a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei térség kiemelten fontos ökológiai programja. A kezdeményezés szervezői az elmúlt évek eredményeinek bemutatásával hívták fel hivatalos oldalukon a figyelmet a folyó és a tározó védelmére. Az önkéntesek az elmúlt 4 esztendőben hatalmas mennyiségű szemetet gyűjtöttek össze a vízből, míg korábban átlagosan 6-7 tonna a hulladékot szedtek össze, addig tavaly rekordmennyiségű, több mint 10 tonna szeméttől tisztították meg a természetet. Különösen jelentős siker, hogy az összegyűjtött hulladék közel 60%-át újrahasznosították a Kiskörei Folyómentő Központ segítségével. A szakemberek szerint az adatok egyszerre lenyűgözőek és szomorúak. Bár évről évre rengeteg szennyeződést távolítanak el a tóról, a nádasok és az ártéri erdők még mindig rengeteg rejtett szemetet őriznek. A környezetvédők ezért idén újra elindulnak, hogy folytassák a tó tisztítását. Tűz ütött ki egy 4 lakásból álló sorház egyik ingatlanában Szolnokon. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a lángok az egyik Üteg utcai épületben csaptak fel. Bár az érintett ingatlant jelenleg nem lakják, a tulajdonosok hatalmas mennyiségű szemetet halmoztak fel a belső helyiségekben, ami jelentősen megnehezítette a mentési munkálatokat. A helyszínre riasztott szolnoki hivatásos tűzoltók nagy erőkkel vonultak ki, majd 3 vízsugárral sikeresen eloltották a lángokat. A gyors és szakszerű beavatkozásnak köszönhetően a tűz nem terjedt át a közös tetőszerkezetre, így a szomszédos épületrészeket sikerült megóvni a pusztítástól. A sorház utolsó lakásában élő lakókat nem érintette a baleset, így senki nem sérült meg. A szakértők még vizsgálják a lakatlan épületben keletkezett tűz pontos okait. Június a bolygóbarát ízek hónapja. Az országos kampány az ENSZ által meghirdetett fenntartható gasztronómia napjához kapcsolódik. Arra irányítják a figyelmet, hogy sok étterem kínálatában szerepelnek fenntartható, egészséges fogások, mondta rádiónknak Varga Judit, a felelős gasztrohős alapítvány társalapítója.
2: Mi bolygóbarát étkezésnél az Eat Lancet Commission-nek a tanulmányát vettük alapul, ami azt mondja, hogy az egészségre és a föld eltartott képességét is figyelembe vevő étkezés az a növény alapú. Ez nem azt jelenti, hogy egyáltalán nem lehet húst fogyasztani, hanem éppen azt a rugalmasságot adja meg az embereknek, hogy engedélyez némi húst, főleg szárnyasokat és halat, de a hangsúlyt fektet arra, hogy egy tányérnak a 3/4-én legalább gyümölcsöknek, zöldségeknek, olajos magvaknak, hüvelyeseknek, áldhüvelyeseknek lenne érdemes szerepelni.
1: A kampányhoz az ország minden részéből csatlakoztak éttermek. Felzárkóztatási program indul Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében. Az esélyteremtő és közösségfejlesztő program részleteiről egyeztettek a fórum alakuló ülésén a partnerszervezetek képviselői. A célra elnyert több mint 300 millió forintos uniós támogatás egészen 2029-ig biztosít biztos alapot a tervezett tevékenységek megvalósításához. Első lépésként feltérképezik, hol milyen szolgáltatások hiányoznak, majd a hátrányos helyzetű csoportok támogatásával igyekeznek csökkenteni a területi különbségeket. Segítik többek között majd az alacsony végzettségűeket, a megváltozott munkaképességűeket, az elszigetelt időseket, vagy a drog problémával fenyegetett fiatalokat. Az esélyegyenlőség javítása érdekében bevonják a helyi és civil szereplőket is. Olyan hosszú távú megoldásokat dolgoznak ki a résztvevők, amik konkrét javaslatot adnak a felmerülő nehézségekre. A nagyszabású programnak köszönhetően a rászorulók könnyebben hozzáférhetnek majd a szükséges szociális szolgáltatásokhoz, közölte a vármegyei önkormányzat. kihirdették az eredményeket az Országos Tűzmegelőzési Bizottság idei alkotói pályázatának területi fordulóján Szolnokon. A fiatal művészeket Kovács Krisztián tűzoltó alezredes, a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság megbízott igazgató helyettese köszöntötte a rendezvényen. A szakember felidézte, hogy idén 57 színvonalas pályamű érkezett be a felhívásra, ami komoly büszkeségre ad okot a térségben. Hozzátette, hogy a vármegyei alkotók minden évben kiválóan szerepelnek, többen az országos döntőben is dobogós helyezést érnek el. A kézműves alkotások első korcsoportjában a szolnoki Szent Györgyi Albert általános iskola tanulója Moránzói Erika, míg a második korcsoportban a szintén szolnoki Szegő Gábor általános iskola diákja Fazekas Dorka szerezte meg az első helyet. A legsikeresebb jászkunsági fiatalok tovább jutottak a következő körbe. Az országos díjátadó ünnepséget június közepén tartják meg Budapesten a Katasztrófavédelem Központi Múzeumában, közölte az igazgatóság. Kezdődik a Virágos Magyarország verseny helyszíni zsűrizése. Mintegy 400 település nevezett. A legnagyobb számban a település mérethez kapcsolódó kategóriákban versenyeznek. Kisebb és nagyobb falvak, a 30 ezer fő alatti és feletti városok, valamint a budapesti kerületek. Tematikus nevezések is szép számban érkeztek, mondta rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó Réka, a Virágos Magyarország nemzeti koordinátora.
3: Továbbra is az év főtere kategória legnépszerűbb, de egyre többen veszik figyelembe, hogy a virágos városi vagy falusi séták kategória is nagyon sokat hozzá tud adni elsősorban a turisztikai kínálathoz. A következő másfél hónap a helyszíni zsűrizésekről fog szólni. Közel 200 fős az önkéntes zsűritagságunk, amelyben kertészmérnökök, tájépítészek, településüzemeltetési szakemberek, örökségvédelmi, illetve turisztikai szakemberek vannak.
1: Tavaly Tiszafüred városa a versenyen országos Arany Rózsa díjat nyert. Speciális fájdalomcsillapítást kaphatnak egyes daganatos betegek. A Semmelweis Egyetem és az Országos Onkológiai Intézet nemrég alakult fájdalom munkacsoportja olyan módszert alkalmaz, amellyel csökkenthető és sok esetben meg is szüntethető a fájdalom. Az ingyenes programban elsőként hasnyálmirigy és tüdődaganatos, valamint csontáttétes betegeket látnak el, mondta rádiónknak Zelenai Ferenc fájdalomterapeuta, a munkacsoport vezetője.
4: Ezek ilyen speciális idegblokkádok, amikkel olyan idegeket igyekszünk tartósan vagy átmenetileg lekapcsolni, amik a fájdalomimpulzust szállítják tovább. Megtörténhet helyi érzéstelentővel, történhet fagyasztásos kezeléssel, hőkezeléssel, vagy kémiai anyagoknak a befecskendezésével. Jók a modern gyógyszerek, azonban nem mindenkinek csökkenti kellő mértékben a fájdalmát, és ebben az esetben jöhet szóba a bizonyos betegcsoportoknál, illetve bizonyos típusú fájdalmaknál az, hogy egy ilyen tartós idegblokkáddal segítsük a betegeknek a fájdalommentességét.
1: Zelenai Ferenc hozzátette, a hosszú távú cél az, hogy minél több daganat típusnál tudják alkalmazni az eljárást. Ma sok napsütés lesz, helyenként növekedhet csak meg a gomoly felhőzet, és elszórtan alakulhat ki zápor-zivatar. Térségünkben csak este növekszik meg kissé a felhőzet. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz felettünk, száraz idő várható. A napokban 31 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet, míg éjjel 12-13 fokig esik vissza a hőmérő higanyszála.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Kellemes vasárnap délután, jó pihenést kívánok a Szolnoki stúdióban, a mikrofon mögött most Fodor Attila. A Volmár és a Hooligans közöse mellett majd játszom Janet Jackson dalát, itt lesz Curtis és Király Viktor, Robbie Williams és Kohanski Roy is, valamint azaz Anasztés, aki a 90-es években kezdte a karriert.
0: 102.4 West FM.

Ha Medárd napján, vagyis holnap esik az eső, akkor akár 40 napig is várható csapadék, a népi megfigyelések szerint legalábbis. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap alapvetően napos idő várható, csak elvétve lehet fátyolfelhő, és csak kevés eséllyel lehet zápor is a térségben. A hőmérséklet meghaladhatja a 30 fokot. Kedden napos idő várható kevés felhővel, estétől viszont ismételten lehetnek majd záporok. Az északi a szél fog majd élénk lökésekkel társulni, napközben még akár 31 fok is várható majd. Szerdán felhős idő valószínű, több-kevesebb napsütéssel, többször előfordulhat zápor zivatar is, élénk helyenként erős lesz az északi szél, a hőmérsékletek pedig 26 fok körül alakulnak a térségben. Ma lenne a születésnapja a Best FM legendának, Prince-nek, akinek 10 platina albuma jelent meg karrierje során. 30 slágere top 40-be jutott, és mintegy 7 Grammy díjat kapott. 1940-ben ekkor született Sir Thomas Woodward, vagyis Tom Jones, a Velszi énekes, már a 60-as években listavezető volt, majd a 90-es évek végén jött a nagy visszatérés, és a Sex Bomb dal Angliában 2000-ben ez vezette a slágerlistákat. Most a 90-es évek újra a Best FM-en és a Push the Feeling-on.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Nyár köszöntő sokadalom Tiszaföldváron a főtéren. Jövő szombaton 11 órától lesz mesés kvíz, kaland, gyereksátor, színpadi műsorok és bemutatók. 11.30-tól látható majd az Operenciás Együttes gyerekkoncertje. 20 órától pedig fellép az AK-26. A Hiper Karma frontemberének Bércesi Robertnek szerzői este jövő szombaton látható majd 19 órától Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban. Sportok éjszakája Szolnokon a Tisza Ligetben és a Kossuth téren fesztivál hangulattal. Sok játékkal, sportokkal jövő szombaton 18 órától. A Kávészünet zenekar koncertje Rákóczi falván a Szabadság téren látható majd jövő vasárnap este 8-tól. Ceglédi Laska Fesztivál jövő héten, szombaton és vasárnap Tom Petty gyerekkoncerttel, Oti Akusztikkal, az Orange Crush R.E.M. Tribute zenekarral, az Éber Kómával, Filóval, Horváth Tamással, fellépnek még Bongor, valamint Bály Alex és a Slep. Tisza Virág Fesztivál június 16 és 20-a között Borházak utcájával, kézműves vásárral. Tisza Virág kerékpártúrával lesz foci VB park, a parkmoziban látható majd a Gríz, a Sztárom, a Párom, a Bor Mámor Provence, illetve a Napsütötte Toszkána. Idén a Tisza Virág Fesztiválon látható majd Gerendás Péter, a Rudán Joe Band, lesz Lóci szóló koncert, fellép Péterfi Bori és a Love Band, a Vibe Changers, a Bakos Banda, Bertie Newman, Szirtes Edina Mókus, Ceglédi, a Varga Tibor Trió és Csapó Krisztián, és lesz Real Live Tina Turner emlékkoncert is többek között. Nagyon várjuk már ezt a fesztivált, ahogy a leg

102.4 Best FM a legjobb zenék a hétvégén is, félpályás lezárás mellett lehet közlekedni. Itt a 4-esen Szolnoknál, a Szent István Tisza hídnál. A 4-es úton a 20-as kilométernél Vecsésen útszűkület van érvényben. A 47-es kilométernél Pilisnél közműépítési munkálatokat végeznek. A 181-es kilométernél Püspökladánynál közműépítési munkálatok miatt vannak korlátozások. Debrecennél a 222-es 223-as kilométereknél útépítést végeznek. Az M4-esen Monornál a 37-es 39-es kilométerek között a leállósávot zárták le. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Nádudvar és Nagyhegyes között a 34-05-ösön a 20-as kilométernél útszűkület van. A 31-es Hevesi városi szakaszán korlátozások mellett lehet közlekedni. Tiszakürt belterületén útépítést végeznek, félpályás lezárás mellett lehet arrafelé közlekedni. Kömlőn útépítésre kell figyelni, de korlátozás van Kömlő és Besenyő telek között is. Pécs Tarna-Szent Miklós között útépítést végeznek, Mezőtúron a Kossuth-Lajos úton kell korlátozásra figyelni. Nagykörösön a Szolnoki úton dolgoznak, Karcagon a Dózsa-György úton kell útépítésre készülni. Jászapáti belterületén a Petőfi Sándor utcában és a Táncsics úton is útépítést végeznek. Tiszaföldváron a Kossuth-Lajos úton kell útépítésre számítani. Útépítéssel kapcsolatos korlátozások vannak Jász-Alsó-Szentgyörgyön a Jászladányra vezető úton. Kunhegyesnél a 32-17-esen Tomoly-Monostora felé útépítésre kell figyelni. Nádudvar és Hajdúszoboszló között több ponton is félpályást lezárás mellett lehet közlekedni. További jó pihenést kívánunk, ezúttal a Blaha Luisana dalával.

0: Bay. Oh yeah. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Lezárult a tűzmegelőzési alkotói pályázat vármegyei fordulója, lakatlan sorházi lakás gyulladt ki Szolnokon, letartóztatták a drogot árusító jászapáti nőt. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Csütörtökön indul a 7. PET Kupa környezetvédelmi verseny a Tisztatónál, ami a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei térség kiemelten fontos ökológiai programja. A kezdeményezés szervezői az elmúlt évek eredményeinek bemutatásával hívták fel hivatalos oldalukon a figyelmet a folyó és a tározó védelmére. Az önkéntesek az elmúlt 4 esztendőben hatalmas mennyiségű szemetet gyűjtöttek össze a vízből, míg korábban átlagosan 6-7 tonna a hulladékot szedtek össze, addig tavaly rekordmennyiségű, több mint 10 tonna szeméttől tisztították meg a természetet. Különösen jelentős siker, hogy az összegyűjtött hulladék közel 60%-át újrahasznosították a Kiskörei Folyómentő Központ segítségével. A szakemberek szerint az adatok egyszerre lenyűgözőek és szomorúak. Bár évről évre rengeteg szennyeződést távolítanak el a tóról, a nádasok és az ártéri erdők még mindig rengeteg rejtett szemetet őriznek. A környezetvédők ezért idén újra elindulnak, hogy folytassák a tó tisztítását. Tűz ütött ki egy 4 lakásból álló sorház egyik ingatlanában Szolnokon. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a lángok az egyik Üteg utcai épületben csaptak fel. Bár az érintett ingatlant jelenleg nem lakják, a tulajdonosok hatalmas mennyiségű szemetet halmoztak fel a belső helyiségekben, ami jelentősen megnehezítette a mentési munkálatokat. A helyszínre riasztott szolnoki hivatásos tűzoltók nagy erőkkel vonultak ki, majd 3 vízsugárral sikeresen eloltották a lángokat. A gyors és szakszerű beavatkozásnak köszönhetően a tűz nem terjedt át a közös tetőszerkezetre, így a szomszédos épületrészeket sikerült megóvni a pusztítástól. A sorház utolsó lakásában élő lakókat nem érintette a baleset, így senki nem sérült meg. A szakértők még vizsgálják a lakatlan épületben keletkezett tűz pontos okait. Június a bolygóbarát ízek hónapja. Az országos kampány az ENSZ által meghirdetett fenntartható gasztronómia napjához kapcsolódik. Arra irányítják a figyelmet, hogy sok étterem kínálatában szerepelnek fenntartható, egészséges fogások, mondta rádiónknak Varga Judit, a felelős gasztrohős alapítvány társalapítója.
2: Mi bolygóbarát étkezésnél az Eat Lancet Commission-nek a tanulmányát vettük alapul, ami azt mondja, hogy az egészségre és a föld eltartott képességét is figyelembe vevő étkezés az a növény alapú. Ez nem azt jelenti, hogy egyáltalán nem lehet húst fogyasztani, hanem éppen azt a rugalmasságot adja meg az embereknek, hogy engedélyez némi húst, főleg szárnyasokat és halat, de a hangsúlyt fektet arra, hogy egy tányérnak a 3/4-én legalább gyümölcsöknek, zöldségeknek, olajos magvaknak, hüvelyeseknek, áldhüvelyeseknek lenne érdemes szerepelni.
1: A kampányhoz az ország minden részéből csatlakoztak éttermek. Felzárkóztatási program indul Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében. Az esélyteremtő és közösségfejlesztő program részleteiről egyeztettek a fórum alakuló ülésén a partnerszervezetek képviselői. A célra elnyert több mint 300 millió forintos uniós támogatás egészen 2029-ig biztosít biztos alapot a tervezett tevékenységek megvalósításához. Első lépésként feltérképezik, hol milyen szolgáltatások hiányoznak, majd a hátrányos helyzetű csoportok támogatásával igyekeznek csökkenteni a területi különbségeket. Segítik többek között majd az alacsony végzettségűeket, a megváltozott munkaképességűeket, az elszigetelt időseket, vagy a drog problémával fenyegetett fiatalokat. Az esélyegyenlőség javítása érdekében bevonják a helyi és civil szereplőket is. Olyan hosszú távú megoldásokat dolgoznak ki a résztvevők, amik konkrét javaslatot adnak a felmerülő nehézségekre. A nagyszabású programnak köszönhetően a rászorulók könnyebben hozzáférhetnek majd a szükséges szociális szolgáltatásokhoz, közölte a vármegyei önkormányzat. kihirdették az eredményeket az Országos Tűzmegelőzési Bizottság idei alkotói pályázatának területi fordulóján Szolnokon. A fiatal művészeket Kovács Krisztián tűzoltó alezredes, a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság megbízott igazgató helyettese köszöntötte a rendezvényen. A szakember felidézte, hogy idén 57 színvonalas pályamű érkezett be a felhívásra, ami komoly büszkeségre ad okot a térségben. Hozzátette, hogy a vármegyei alkotók minden évben kiválóan szerepelnek, többen az országos döntőben is dobogós helyezést érnek el. A kézműves alkotások első korcsoportjában a szolnoki Szent Györgyi Albert általános iskola tanulója Moránzói Erika, míg a második korcsoportban a szintén szolnoki Szegő Gábor általános iskola diákja Fazekas Dorka szerezte meg az első helyet. A legsikeresebb jászkunsági fiatalok tovább jutottak a következő körbe. Az országos díjátadó ünnepséget június közepén tartják meg Budapesten a Katasztrófavédelem Központi Múzeumában, közölte az igazgatóság. Kezdődik a Virágos Magyarország verseny helyszíni zsűrizése. Mintegy 400 település nevezett. A legnagyobb számban a település mérethez kapcsolódó kategóriákban versenyeznek. Kisebb és nagyobb falvak, a 30 ezer fő alatti és feletti városok, valamint a budapesti kerületek. Tematikus nevezések is szép számban érkeztek, mondta rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó Réka, a Virágos Magyarország nemzeti koordinátor.
3: Továbbra is az év főtere kategória a legnépszerűbb, de egyre többen veszik figyelembe, hogy a virágos városi vagy falusi séták kategória is nagyon sokat hozzá tud adni elsősorban a turisztikai kínálathoz. A következő másfél hónap a helyszíni zsűrizésekről fog szólni. Közel 200 fős az önkéntes zsűritagságunk, amelyben kertészmérnökök, tájépítészek, településüzemeltetési szakemberek, örökségvédelmi, illetve turisztikai szakemberek vannak.
1: Tavaly Tiszafüred városa a versenyen országos Arany Rózsa díjat nyert. Speciális fájdalomcsillapítást kaphatnak egyes daganatos betegek. A Semmelweis Egyetem és az Országos Onkológiai Intézet nemrég alakult fájdalom munkacsoportja olyan módszert alkalmaz, amellyel csökkenthető és sok esetben meg is szüntethető a fájdalom. Az ingyenes programban elsőként hasnyálmirigy és tüdődaganatos, valamint csontáttétes betegeket látnak el, mondta rádiónknak Zelenai Ferenc fájdalomterapeuta, a munkacsoport vezetője.
4: Ezek ilyen speciális idegblokkádok, amikkel olyan idegeket igyekszünk tartósan vagy átmenetileg lekapcsolni, amik a fájdalomimpulzust szállítják tovább. Megtörténhet helyi érzéstelenítővel, történhet fagyasztásos kezeléssel, hőkezeléssel vagy kémiai anyagoknak a befecskendezésével. Jók a modern gyógyszerek, azonban nem mindenkinek csökkenti kellő mértékben a fájdalmát, és ebben az esetben jöhet szóba bizonyos betegcsoportoknál, illetve bizonyos típusú fájdalmaknál az, hogy egy ilyen tartós idegblokkáddal segítsük a betegeknek a fájdalommentességét.
1: Zelenai Ferenc hozzátette, a hosszú távú cél az, hogy minél több daganattípusnál tudják alkalmazni az eljárást. Ma sok napsütés lesz, helyenként növekedhet csak meg a gomoly felhőzet, és elszórtan alakulhat ki zápor, zivatar. Térségünkben csak este növekszik meg kissé a felhőzet. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz felettünk, száraz idő várható. A napokban 31 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet, míg éjjel 12-13 fokig esik vissza a hőmérő higanyszála.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Vasárnap sem maradhat el a Nájcsit, 6-kor érkezik a mai szed, és jönnek a srácok is, meg ebben az órában most jön a Juli Krisztina Aguilera, Horváth Tamás, aki mostanság a térségben is többször fellép. Lenny Kravitz mellett azonban Alexandra Burke következik, az angol X-faktor győztes, a Bad Boys-szal hallható ezúttal.
0: 102.4 West FM.

medárd napján, vagyis holnap esik az eső, akkor akár 40 napig is várható csapadék, a népi megfigyelések szerint legalábbis. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap alapvetően napos idő várható, csak elvétve lehet fátyolfelhő, és csak kevés eséllyel lehet zápor is a térségben. A hőmérséklet meghaladhatja a 30 fokot. Kedden napos idő várható kevés felhővel, estétől viszont ismételten lehetnek majd záporok. Az északi a szél fog majd élénk lökésekkel társulni, napközben még akár 31 fok is várható majd. Szerdán felhős idő valószínű, több-kevesebb napsütéssel, többször előfordulhat zápor zivatar is, élénk helyenként erős lesz az északi szél, a hőmérsékletek pedig 26 fok körül alakulnak a térségben. A zenei lexikonunkban azt látom, hogy 97-ben ilyenkor 3 hétig első a Hanson és a Zimbab, az angol top 40-en, és további 27 országban. Iggy Azalea születésnapja a mai, 2014-ben listavezető volt az Egyesült Államokban a Fancy-vel, ekkor született George Ezra is, 2014-es lágere a Budapest, az énekes egyébként Magyarországra is ellátogatott. Én pedig már azt látom, hogy a Red Hot Chili Peppers következik ezúttal az Other Side-dal.

0: 102.4 Best FM a legjobb zenék. Nyárköszöntő sokadalom Tiszaföldváron a főtéren. Jövő szombaton 11 órától lesz mesés kvíz, kaland, gyereksátor, színpadi műsorok és bemutatók. 11.30-tól látható majd az Operenciás Együttes gyerekkoncertje. 20 órától pedig fellép az AK-26. A Hiper Karma frontemberének Bércesi Róbertnek szerzői este jövő szombaton látható majd 19 órától Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban. Sportok éjszakája Szolnokon a Tiszaligetben és a Kossuth téren fesztivál hangulattal. Sok játékkal, sportokkal jövő szombaton 18 órától. A Kávészünet zenekar koncertje Rákóczi falván a Szabadság téren látható majd jövő vasárnap este 8-tól. Ceglédi Laska Fesztivál jövő héten, szombaton és vasárnap Tom Petty gyerekkoncerttel, Oti Akusztikkal, az Orange Crush R.E.M. Tribute zenekarral, az Éber Kómával, Filóval, Horváth Tamással, fellépnek még Bongor, valamint Báj Alex és a Slep. Tiszavirág Fesztivál június 16 és 20-a között Borházak utcájával, kézműves vásárral. Tiszavirág kerékpártúrával lesz foci VB park, a parkmoziban látható majd a Gríz, a Sztárom, a Párom, a Bor Mámor Provence, illetve a Napsütötte Toszkána. Idén a Tiszavirág Fesztiválon látható majd Gerendás Péter, a Rudán Joe Band, lesz Lóci szóló koncert, fellép Péterfi Bori és a Love Band, a Vibe Changers, a Bakos Banda, Bertie Newman, Szirtes Edina Mókus, Ceglédi, a Varga Tibor Trió és Csapó Krisztián, és lesz Real Live Tina Turner emlékkoncert is többek között. Szolnok egyik legkedvesebb fesztiválja tehát néhány héten belül, most meg Berkes Olivér dala, a Jó vagy rossz legyek.
1: Fel se kéne kelnem, nincs értelme, csak mantrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha hívlak, ki se cseng, miért tiltottál le?

102.4 Best FM, a legjobb zenék a hétvégén is félpályás lezárás mellett lehet közlekedni. Itt a 4-esen Szolnoknál, a Szent István Tisza hídnál. A 4-es úton a 20-as kilométernél Lecsésen útszűkület van érvényben. A 47-es kilométernél Pilisnél közműépítési munkálatokat végeznek. A 181-es kilométernél Püspökladánynál közműépítési munkálatok miatt vannak korlátozások. Debrecennél a 222-es 223-as kilométereknél útépítést végeznek. Az M4-esen Monornál a 37-es 39-es kilométerek között a leállósávot zárták le. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Nádudvar és Nagyhegyes között a 34-05-ösön a 20-as kilométernél útszűkület van. A 31-es Hevesi városi szakaszán korlátozások mellett lehet közlekedni. Tiszakürt belterületén útépítést végeznek, félpályás lezárás mellett lehet arrafelé közlekedni. Kömlőn útépítésre kell figyelni, de korlátozás van Kömlő és Besenyőtelek között is. Pécs Tarna-Szent Miklós között útépítést végeznek, Mezőtúron a Kossuth-Lajos úton kell korlátozásra figyelni. Nagykörösön a Szolnoki úton dolgoznak, Karcagon a Dózsa-György úton kell útépítésre készülni. Jászapáti belterületén a Petőfi Sándor utcában és a Táncsics úton is útépítést végeznek. Tiszaföldváron a Kossuth-Lajos úton kell útépítésre számítani. Útépítéssel kapcsolatos korlátozások vannak Jász-Alsó-Szentgyörgyön a Jászladányra vezető úton. Kunhegyesnél a 32-17-esen Tomoly-Monostora felé útépítésre kell figyelni. Nádudvar és Hajdúszoboszló között több ponton is félpályás lezárás mellett lehet közlekedni. Eminem egyik első sikere jön, amiben Dido vokálozik, aztán hallható már is a legjobb zenék között.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Lezárult a tűzmegelőzési alkotói pályázat vármegyei fordulója, lakatlan sorházi lakás gyulladt ki Szolnokon, letartóztatták a drogot árusító Jászapáti nőt. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Csütörtökön indul a 7. PET Kupa környezetvédelmi verseny a Tisztatónál, ami a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei térség kiemelten fontos ökológiai programja. A kezdeményezés szervezői az elmúlt évek eredményeinek bemutatásával hívták fel hivatalos oldalukon a figyelmet a folyó és a tározó védelmére. Az önkéntesek az elmúlt 4 esztendőben hatalmas mennyiségű szemetet gyűjtöttek össze a vízből, míg korábban átlagosan 6-7 tonna hulladékot szedtek össze, addig tavaly rekordmennyiségű, több mint 10 tonna szeméttől tisztították meg a természetet. Különösen jelentős siker, hogy az összegyűjtött hulladék közel 60%-át újrahasznosították a Kiskörei Folyómentő Központ segítségével. A szakemberek szerint az adatok egyszerre lenyűgözőek és szomorúak. Bár évről évre rengeteg szennyeződést távolítanak el a tóról, a nádasok és az ártéri erdők még mindig rengeteg rejtett szemetet őriznek. A környezetvédők ezért idén újra elindulnak, hogy folytassák a tó tisztítását. Tűz ütött ki egy 4 lakásból álló sorház egyik ingatlanában Szolnokon. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a lángok az egyik Üteg utcai épületben csaptak fel. Bár az érintett ingatlant jelenleg nem lakják, a tulajdonosok hatalmas mennyiségű szemetet halmoztak fel a belső helyiségekben, ami jelentősen megnehezítette a mentési munkálatokat. A helyszínre riasztott szolnoki hivatásos tűzoltók nagy erőkkel vonultak ki, majd 3 vízsugárral sikeresen eloltották a lángokat. A gyors és szakszerű beavatkozásnak köszönhetően a tűz nem terjedt át a közös tetőszerkezetre, így a szomszédos épületrészeket sikerült megóvni a pusztítástól. A sorház utolsó lakásában élő lakókat nem érintette a baleset, így senki nem sérült meg. A szakértők még vizsgálják a lakatlan épületben keletkezett tűz pontos okait. Június a bolygóbarát ízek hónapja. Az országos kampány az ENSZ által meghirdetett fenntartható gasztronómia napjához kapcsolódik. Arra irányítják a figyelmet, hogy sok étterem kínálatában szerepelnek fenntartható, egészséges fogások, mondta rádiónknak Varga Judit, a felelős gasztrohős alapítvány társalapítója.
2: Mi bolygóbarát étkezésnél az Eat Lancet Commission-nek a tanulmányát vettük alapul, ami azt mondja, hogy az egészségre és a föld eltartott képességét is figyelembe vevő étkezés az a növény alapú. Ez nem azt jelenti, hogy egyáltalán nem lehet húst fogyasztani, hanem éppen azt a rugalmasságot adja meg az embereknek, hogy engedélyez némi húst, főleg szárnyasokat és halat, de a hangsúlyt fektet arra, hogy egy tányérnak a 3/4-én legalább gyümölcsöknek, zöldségeknek, olajos magvaknak, hüvelyeseknek, áldhüvelyeseknek lenne érdemes szerepelni.
1: A kampányhoz az ország minden részéből csatlakoztak éttermek. Felzárkóztatási program indul Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében. Az esélyteremtő és közösségfejlesztő program részleteiről egyeztettek a fórum alakuló ülésén a partnerszervezetek képviselői. A célra elnyert több mint 300 millió forintos uniós támogatás egészen 2029-ig biztosít biztos alapot a tervezett tevékenységek megvalósításához. Első lépésként feltérképezik, hol milyen szolgáltatások hiányoznak, majd a hátrányos helyzetű csoportok támogatásával igyekeznek csökkenteni a területi különbségeket. Segítik többek között majd az alacsony végzettségűeket, a megváltozott munkaképességűeket, az elszigetelt időseket, vagy a drog problémával fenyegetett fiatalokat. Az esélyegyenlőség javítása érdekében bevonják a helyi és civil szereplőket is. Olyan hosszú távú megoldásokat dolgoznak ki a résztvevők, amik konkrét javaslatot adnak a felmerülő nehézségekre. A nagyszabású programnak köszönhetően a rászorulók könnyebben hozzáférhetnek majd a szükséges szociális szolgáltatásokhoz, közölte a vármegyei önkormányzat. kihirdették az eredményeket az Országos Tűzmegelőzési Bizottság idei alkotói pályázatának területi fordulóján Szolnokon. A fiatal művészeket Kovács Krisztián tűzoltó alezredes, a Jász-Nagykun Szolnok vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság megbízott igazgató helyettese köszöntötte a rendezvényen. A szakember felidézte, hogy idén 57 színvonalas pályamű érkezett be a felhívásra, ami komoly büszkeségre ad okot a térségben. Hozzátette, hogy a vármegyei alkotók minden évben kiválóan szerepelnek, többen az országos döntőben is dobogós helyezést érnek el. A kézműves alkotások első korcsoportjában a szolnoki Szent Györgyi Albert általános iskola tanulója Morán Zói Erika, míg a második korcsoportban a szintén szolnoki Szegő Gábor általános iskola diákja Fazekas Dorka szerezte meg az első helyet. A legsikeresebb jászkunsági fiatalok tovább jutottak a következő körbe. Az országos díjátadó ünnepséget június közepén tartják meg Budapesten a Katasztrófavédelem Központi Múzeumában, közölte az igazgatóság. Kezdődik a Virágos Magyarország verseny helyszíni zsűrizése, mintegy 400 település nevezett. A legnagyobb számban a település mérethez kapcsolódó kategóriákban versenyeznek, kisebb és nagyobb falvak, a 30 ezer fő alatti és feletti városok, valamint a budapesti kerületek. Tematikus nevezések is szép számban érkeztek, mondta rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó Réka, a Virágos Magyarország nemzeti koordinátora.
3: Továbbra is az év főtere kategória legnépszerűbb, de egyre többen veszik figyelembe, hogy a virágos városi vagy falusi séták kategória is nagyon sokat hozzá tud adni elsősorban a turisztikai kínálathoz. A következő másfél hónap a helyszíni zsűrizésekről fog szólni. Közel 200 fős az önkéntes zsűritagságunk, amelyben kertészmérnökök, tájépítészek, településüzemeltetési szakemberek, örökségvédelmi, illetve turisztikai szakemberek vannak.
1: Tavaly Tiszafüred városa a versenyen országos Arany Rózsa díjat nyert. Speciális fájdalomcsillapítást kaphatnak egyes daganatos betegek. A Semmelweis Egyetem és az Országos Onkológiai Intézet nemrég alakult fájdalom munkacsoportja olyan módszert alkalmaz, amellyel csökkenthető és sok esetben meg is szüntethető a fájdalom. Az ingyenes programban elsőként hasnyálmirigy és tüdődaganatos, valamint csontáttétes betegeket látnak el, mondta rádiónknak Zelenai Ferenc fájdalomterapeuta, a munkacsoport vezetője.
4: Ezek ilyen speciális idegblokkádok, amikkel olyan idegeket igyekszünk tartósan vagy átmenetileg lekapcsolni, amik a fájdalomimpulzust szállítják tovább. Megtörténhet helyi érzéstelentővel, történhet fagyasztásos kezeléssel, hőkezeléssel, vagy kémiai anyagoknak a befecskendezésével. Jók a modern gyógyszerek, azonban nem mindenkinek csökkenti kellő mértékben a fájdalmát, és ebben az esetben jöhet szóba a bizonyos betegcsoportoknál, illetve bizonyos típusú fájdalmaknál az, hogy egy ilyen tartós idegblokkáddal segítsük a betegeknek a fájdalommentességét.
1: Zelenai Ferenc hozzátette, a hosszú távú cél az, hogy minél több daganat típusnál tudják alkalmazni az eljárást. Ma sok napsütés lesz, helyenként növekedhet csak meg a gomoly felhőzet, és elszórtan alakulhat ki zápor-zivatar. Térségünkben csak este növekszik meg kissé a felhőzet. Holnap is a napsütésé lesz a főszerep, kevés felhő lesz felettünk, száraz idő várható. A napokban 31 fok lehet a nappali maximum hőmérséklet, míg éjjel 12-13 fokig esik vissza a hőmérő higanyszála.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: A pihentető zenei válogatás folytatódik így vasárnap délután, én Fodor Attila vagyok. Zola dalát is hozom majd mindjárt, ahogy Jessie J-től a Dominót. A halott pénz mellett itt lesz majd a nagyon különleges Vesz és az Alene. A Bermuda dala előtt pedig még a Deja Vu érkezik az I Can't Stop-bal.
0: 102.4 West FM.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék, aki

Miller napján, vagyis holnap esik az eső, akkor akár 40 napig is várható csapadék, a népi megfigyelések szerint legalábbis. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap alapvetően napos idő várható, csak elvétve lehet fátyolfelhő, és csak kevés eséllyel lehet zápor is a térségben. A hőmérséklet meghaladhatja a 30 fokot. Kedden napos idő várható kevés felhővel, estétől viszont ismételten lehetnek majd záporok. Az északi a szél fog majd élénk lökésekkel társulni, napközben még akár 31 fok is várható majd. Szerdán felhős idő valószínű, több-kevesebb napsütéssel, többször előfordulhat zápor zivatar is, élénk helyenként erős lesz az északi szél, a hőmérsékletek pedig 26 fok körül alakulnak a térségben. Ma Robertek és a Nádorok ünneplik a névnapjukat. A legendás Dean Martin ezen a napon született, ekkor született Liam Neeson, északír színész is, ahogy Cseregi Zoltán színész rendező is, na meg Anna Kurnikova, orosz teniszezőnő. Igulaj Sherryvel és a 97-es Safe Tonight-tal folytatjuk ezúttal a legjobb zenék között.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Nyárköszöntő sokadalom Tiszaföldváron a főtéren. Jövő szombaton 11 órától lesz mesés kvíz, kaland, gyereksátor, színpadi műsorok és bemutatók. 11.30-tól látható majd az Operenciás Együttes gyerekkoncertje. 20 órától pedig fellép az AK-26. A Hiper Karma frontemberének Bércesi Robertnek szerzői este jövő szombaton látható majd 19 órától Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban. Sportok éjszakája Szolnokon a Tiszaligetben és a Kossuth téren fesztivál hangulattal, sok játékkal, sportokkal jövő szombaton 18 órától. A Kávészünet zenekar koncertje Rákóczi falván a Szabadság téren látható majd jövő vasárnap este 8-tól. Ceglédi Laska Fesztivál jövő héten, szombaton és vasárnap Tom Petty gyerekkoncerttel, Oti Akusztikkal, az Orange Crush R.E.M. Tribute zenekarral, az Éber Kómával, Filóval, Horváth Tamással, fellépnek még Bongor, valamint Bájalex és a Slep. Tisza Virág Fesztivál június 16 és 20-a között Borházak utcájával, kézműves vásárral. Tisza Virág kerékpártúrával lesz foci VB park, a parkmoziban látható majd a Gríz, a Sztárom, a Párom, a Bor Mámor Provence, illetve a Napsütötte Toszkána. Idén a Tisza Virág Fesztiválon látható majd Gerendás Péter, a Rudán Joe Band, lesz Lóci szóló koncert, fellép Péterfi Bori és a Love Band, a Vibe Changers, a Bakos Banda, Bertie Newman, Szirtes Edina Mókus, Ceglédi, a Varga Tibor Trió és Csapó Krisztián, és lesz Real Live Tina Turner emlékkoncert is többek között. A Best FM hétvégét most Vastag Tamás folytatja, soha még.

102.4 Best FM a legjobb zenék a hétvégén is. Félpályás lezárás mellett lehet közlekedni. Itt a 4-esen Szolnoknál, a Szent István Tisza hídnál. A 4-es úton a 20-as kilométernél Vecsésen útszűkület van érvényben. A 47-es kilométernél Pilisnél közműépítési munkálatokat végeznek. A 181-es kilométernél Püspökladánynál közműépítési munkálatok miatt vannak korlátozások. Debrecennél a 222-es 223-as kilométereknél útépítést végeznek. Az M4-esen Monornál a 37-es 39-es kilométerek között a leállósávot zárták le. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es 61-es kilométerek között csomópontot építenek. Nádudvar és Nagyhegyes között a 34-05-ösön a 20-as kilométernél útszűkület van. A 31-es Hevesi városi szakaszán korlátozások mellett lehet közlekedni. Tiszakürt belterületén útépítést végeznek, félpályást lezárás mellett lehet arrafelé közlekedni. Kömlőn útépítésre kell figyelni, de korlátozás van Kömlő és Besenyő telek között is. Pécs Tarna-Szent Miklós között útépítést végeznek, Mezőtúron a Kossuth-Lajos úton kell korlátozásra figyelni. Nagykörösön a Szolnoki úton dolgoznak, Karcagon a Dózsa-György úton kell útépítésre készülni. Jászapáti belterületén a Petőfi Sándor utcában és a Táncsics úton is útépítést végeznek. Tiszaföldváron a Kossuth-Lajos úton kell útépítésre számítani. Útépítéssel kapcsolatos korlátozások vannak Jász-Alsó-Szentgyörgyön a Jászladányra vezető úton. Kunhegyesnél a 32-17-esen Tomoly Monostora felé útépítésre kell figyelni. Nádudvar és Hajdúszoboszló között több ponton is félpályást lezárás mellett lehet közlekedni. Az ausztrál nyári olimpia zenéjével zárom a vasárnapot és a hétvégét. Fodor Attila vagyok, Best FM-es időtöltést a folytatása. Jön most Vanessa Amorós és az Absolutely Everybody.

0: Hihetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes. Okay, come on.
1: You ready, girl? Come on. Let's do this, gangster.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ismét látszik a Majom-sziget a Balatonon. Fegyveres terrortámadás történt Izraelben. 2000 éves településre bukkantak vaskúton. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Idén is elindul a balatoni első segélynyújtó szolgálat. A Magyar Vörös Kereszt önkéntesei július 1-től augusztus 20-áig a déli part 10 strandján segítik a fürdőzőket. Az önkéntesek csaknem 20 éve vesznek részt a vízi balesetek, kisebb sérülések és a súlyosabb rosszulétek ellátásában, mondta el rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a szervezet főigazgató helyettese.
2: Ezeken a strandokon minimum 2, jobb esetben 3 önkéntesünk teljesít szolgálatot térítésmentesen, és az ő feladatuk az, hogy a parton vagy a vízben szerzett sérüléseket, kagylóvágásóval csípés, vagy akár rosszul lét esetén a sürgősségi beavatkozást meg tudják tenni. Kezdjék meg a szakellátást, hogy olyan fokú sérülés vagy baj van, hogy a mentőszolgálatot is kell értesíteni. Az elmúlt években azért fontos hangsúlyozni, hogy az önkéntesek 8 esetben életet is mentettek, és csaknem 60 ezer sérülést láttak el.
1: Tovább csökken a Balaton vízszintje, a tó átlagos vízállása jelenleg 83 cm körül alakul, és a szakemberek szerint a nyári meleg tovább gyorsíthatja az apadást. A Somogyvár megyei Napilap írt arról, hogy Balatonfenyvesnél már ismét látható a Majom-szigetként ismert homokzátony, amely normál vízállásnál teljesen a víz alatt van. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy az alacsony vízszint a hajózást és több kikötő működését is megnehezítheti a szezon második felében. Egy ember meghalt, öten pedig megsebesültek egy fegyveres terrortámadásban Izrael középső részén. Az elkövető több helyszínen is lövöldözött a cisziordániai határvonal közelében, mielőtt a biztonsági erők agyonlőtték. A sérültek közül 2 súlyos állapotban kerültek kórházba. A hatóságok szerint a támadó izraeli állampolgár volt. Az izraeli hadsereg és a rendőrség nagyszabású akciót indított, Benjamin Netanyahu miniszterelnök pedig rendkívüli helyzetértékelést tartott. Lakóházak, kemencék és egy 3 méter mély kút nyomaira bukkantak régészek Vaskút közelében Bács-Kiskunvár megyében. A feltárás során egy szarmatakori település részletei kerültek elő, amelyet egykor árokrendszer és szőlőfal védhetett. A leletek között egy ritka római kori tetőcserép is előkerült, ami a rómaiak és a szarmaták kapcsolatára utalhat. A kutatók szerint a település a Krisztus utáni második és negyedik század között lehetett lakott. Holnap még zavartalanabb lesz az idő, sok napsütésre és igazi nyári melegre készülhetünk, a délutáni órákban 27 és 31 fok közötti hőmérsékletekkel. Csapadék csak elszigetelten fordulhat elő. Kedden nyugat felől fokozatosan növekszik a felhőzet, és főként a Dunántúlon már záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Szerdán több lesz a felhő és több helyen várható csapadék, de marad a meleg idő. Csütörtökön egy újabb front alakítja időjárásunkat. Záporokra, zivatarokra és élénk helyenként erőszerre készülhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Aki minket hallgat, a következő 120 percben chill, lounge és deep house mixet fog majd hallgatni. 6-tól 7-ig velem Whiteboy-jal, 7-től vasárnapi rezidensünkkel, DJ Németivel, a Night Shift lemezjátszói mögött.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Korábbi Night Shift mixeket pedig a Mixcloud oldalainkon lehet megtalálni. Azért mondom, hogy oldalainkon, mert külön-külön vannak oda felregisztrálva a Night Shift lemezlovasok. Mixcloud.com/DJ White Boy. Hogyha valaki az én korábbi mixeimet szeretné újból meghallgatni, ezt keresse meg.

0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift White Boy-jal, a Best FM-en.
1: És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Akit pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, most hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fent, 0620 55 55 155, Viber és SMS számunk, és info@bestfmbudapest.hu az e-mail címünk.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek, minden este.
1: Jó, hogyha kiürült a koktélos pohár, vagy valamiért gyorsan be kell rohanni, akkor most meg lehet tenni, de még egy órán keresztül, aki csak teheti, hallgasson minket a szabadban, nézze a naplementét, gyönyörködjön a panorámában, vagy csak úgy chillezzen a kertben. Mert hát chill lounge és deep house. Még egy órán keresztül vasárnapi rezidensünknek, DJ Németinek köszönhetően 7 és 8 között itt a Best FM-en a Night Shift-ben.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Do up a do up shoe, be do be do up a do up a do up shoe, be do be.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Világháborús bombát találtak Veszprémnél, tömegek előtt misézett a pápa Madridban, kutya az ágyban, nem ezen múlik, hogy ki a főnök. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Második világháborús szovjet légibomba került elő csatornázás közben Gyulafirátóton, Veszprém egyik város részében. Az 50 kg-os robbanó szerkezetet kibiztosítva találták meg. A tűzszerészek a helyszínen hatástalanították a gyújtó szerkezetet, a bombát pedig elszállították. A művelet idejére mintegy 200 méteres körzetet zártak le, ami több mint 70 helyi lakost érintett. A korlátozásokat azóta feloldották. A vallásosság ne a múlt emléke, hanem a hit élő forrása legyen, erről beszélt 14. Leó pápa a madridi úrnapi misén. Az egyház fő szerint a mai Spanyolország küldetése, hogy a több évszázados vallási hagyományokat a jelenben is élővé tegye. A szabatéri szertartáson és az azt követő körmeneten mintegy 1,2 millió hívő vett részt. A pápa egy hetes spanyolországi látogatásának egyik legfontosabb eseménye volt a madridi mise, amelyet a belvárosban virágszőnyegekkel díszített körmenet követett. Füleskuvik számlálás indult országszerte. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület július végéig várja a lakosság segítségét a fajállományának felméréséhez. A számlálás célja, hogy pontosabb képet kapjanak a füleskuvik hazai elterjedéséről. A rejtett életmódú madár legkönnyebben jellegzetes hangja alapján azonosítható, mondta a rádiónknak Orbán Zoltán, a szervezet leköszönő és az élő környezetért felelős minisztérium leendő szóvivője.
2: Éjszaka a füttyögő hangjára érdemes figyelni, később aztán hallhatjuk a fiókák jellegzetes eleségkérő hangját is. Hogyha halljuk ezt a monoton füttyögést, akkor a madártengyeset honlapján elérhető oldalon van ez az elektronikus űrlap, amit akár okostelefonon is ki lehet tölteni.
1: Nem lesz főnök a kutya, ha az ágyban alszik, ez derítette ki egy kutatás. Sokan attól tartanak, hogy a kutya túlzottan magabiztossá válik, ha a gazdájával alszik egy ágyban. Szakértők szerint azonban ez tévhit. Az együttalvás önmagában nem befolyásolja a kutya helyét a családban. A szakemberek azt mondják, egészséges és rendszeresen gondozott állatok esetében higiéniai akadálya sincs a közös alvásnak. A legfontosabb szempont az, hogy mind a kutya, mind a gazdája nyugodtan tudjon pihenni. Holnap sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhűvel, csapadék csak elrétve fordulhat elő, a légmozgás többnyire mérsékelt marad. A délutáni órákban 27 és 31 fok közé melegszik a levegő. Kedden már több felhő érkezik, főként a nyugati és északnyugati tájakon növekszik a záporok, zivatarok esélye. Szerdán országszerte változékonyabb idő várható, többfelé kialakulhat eső, zápor vagy zivatar. Csütörtökön egy front vonul át felettünk, amely erős szelet és több helyen csapadékot hozhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Ma van az Élelmiszer Biztonsági Világnap, elindult az új éghajlati portál, katonai erejét demonstrálhatja Észak-Korea. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Ma van az Élelmiszer Biztonsági Világnap, ebből az alkalomból a megelőzés fontosságára hívja fel a figyelmet a NÉBIH. A hivatal szerint egy elmulasztott kézmosás, a nem megfelelően átsült hús vagy a helytelen tárolás is elegendő lehet ahhoz, hogy az élelmiszer egészségi kockázatot jelentsen. A szakemberek arra emlékeztetnek, az élelmiszer eredetű megbetegedések többsége egyszerű higiéniai szabályok betartásával megelőzhető. A NÉBIH kampányában gyakorlati tanácsokkal segíti a biztonságos ételkészítést. Új éghajlati portált indított a Hungaromet, az új oldalon az elmúlt 200 év klímaváltozással kapcsolatos adatai érhetők el. Emellett friss kutatások és tanulmányok is segítik a döntéshozókat és a gazdasági szereplőket abban, hogy felkészüljenek a klímaváltozás hatásaira, mondta el rádiónknak Szépszó Gabriella, klimatológiai és kutatásfejlesztési igazgató.
2: Vannak a honlapnak olyan részei, amik ismeretterjesztő stílusban írnak arról, hogy mi az éghajlatváltozás háttere, milyen módszerekkel vizsgáljuk, éghajlati visszatekintő, egyszerűleges hónap, évszak, milyen jellemzőkkel bírt. Ez a digitális atlasz szakértőket is kielégíthet, egy egyszeri érdeklődést is kiszolgálhat, hogyha valaki mondjuk a lakhelyek környéki viszonyokra kíváncsi.
1: Várhatóan ismét erősödik a pollenterhelés a következő napokban. A pázsit fűfélék virágpora közepes vagy magas koncentrációban lehet jelen a levegőben, de a fenyőfélék, a csalánfélék, az útifű és a házspollenje is okozhat tüneteket. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy az allergiások a felírt gyógyszereket rendszeresen szedjék, és ne csak akkor, amikor jelentkeznek a tünetek. Egy új 10 000 tonnás a romboló megépítését és titkos víz alatti fegyverek fejlesztését rendelte el Észak-Korea vezetője. Kim Jong-un egy haditengerészeti bemutatón beszélt arról, hogy országa jelentősen erősíteni kívánja a tengeri haderejét és nukleáris elrettentő képességét. Az Al Jazeera arról írt, a bejelentés néhány nappal Xi Jinping kínai elnök Fengyani látogatása előtt hangzott el. Szakértők szerint Kim Jong-un a kínai vezető érkezése előtt igyekszik demonstrálni Észak-Korea katonai erejét. Holnap még zavartan a nap lesz az idő, sok napsütésre és igazi nyári melegre készülhetünk, a délutáni órákban 27 és 31 fok közötti hőmérsékletekkel. Csapadék csak elszigetelten fordulhat elő. Kedden nyugat felől fokozatosan növekszik a felhőzet, és főként a Dunántúlon már záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Szerdán több lesz a felhő és több helyen várható csapadék, de marad a meleg idő. Csütörtökön egy újabb front alakítja időjárásunkat, záporokra, zivatarokra és élénk helyenként erőszerre készülhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és az a nagybüdös helyzet, hogy eljött a vasárnap utolsó 4 órája, mondjuk ezért a hétvégéért szerintem nem kár, hogy elmúlt, viszont a legjobb zenék itt vannak, úgyhogy indítom is, jön Shakira és az Underneath Your Clothes.
3: Ez a Night Shift a Best

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

Hiányoztál, semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe.

megkapta azt a titulust, hogy ez lehet a Verdák betét dalam. Szerintem minden szülő, minden felnőtt meg gyerek ismeri, mert hát elképesztő siker lett a film, és így a dal is. Ez Rascal Flatts és a Life is a Highway.

0: Night Shift-tel az éjszakába, minden délután 6-tól a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Gyere, értem a város részeg, egy érzés bennem, késeket érez. Sok fáni tűni csuklik

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most az a projekt, amit Nagyjáli énekesnő és dalszerző és Markus Moser producer alkotta. Ha minden igaz, akkor 30 perc alatt írták meg, és egy átbulizott éjszaka szerzeménye. De milyen jó buli lehetett, atya világ! Jön a Rapture!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, ez volt a Westlife 9. olyan slágere, ami első helyezett lett az angol listákon, ezért nagyjából rekordtartó. Hogy miről van szó? Hát az Uptown Girl-ről, a Westlife-tól. Már indítom is!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, egy igazi ikonikus fekete-fehér videóklip, amely a poptértörelem egyik leglátványosabb vizuális alkotása. Hogy kiről, vagy éppen miről van szó, vagy kikről, hát ő Madonna és a Vogue.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Egyelőre marad a napos nyári idő, szolgálatban áll a Vöröskereszt a Balatonnál, 2000 éves településre bukkantak Vaskúton. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Idén is elindul a balatoni első segélynyújtó szolgálat. A Magyar Vöröskereszt önkéntesei július 1-től augusztus 20-áig a déli part 10 strandján segítik a fürdőzőket. Az önkéntesek csaknem 20 éve vesznek részt a vízi balesetek, kisebb sérülések és a súlyosabb rosszulétek ellátásában, mondta el rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a szervezet főigazgató helyettese.
2: Ezeken a strandokon minimum 2, jobb esetben 3 önkéntesünk teljesít szolgálatot térítésmentesen, és az ő feladatuk az, hogy a parton vagy a vízben szerzett sérüléseket, kagylóvágásról csípés, vagy akár rosszul lét esetén a sürgősségi beavatkozást meg tudják tenni. Kezdjék meg a szakellátást, hogy olyan fokú sérülés vagy baj van, hogy a mentőszolgálatot is kell értesíteni. Az elmúlt években azért fontos hangsúlyozni, hogy az önkéntesek 8 esetben életet is mentettek, és csaknem 60 ezer sérülést láttak el.
1: Tovább csökken a Balaton vízszintje, a tó átlagos vízállása jelenleg 83 cm körül alakul, és a szakemberek szerint a nyári meleg tovább gyorsíthatja az apadást. A Somogyvár megyei napilap írta arról, hogy Balatonfenyvesnél már ismét látható a Majom-szigetként ismert homokzátony, amely normál vízállásnál teljesen a víz alatt van. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy az alacsony vízszint a hajózást és több kikötő működését is megnehezítheti a szezon második felében. Egy ember meghalt, öten pedig megsebesültek egy fegyveres terrortámadásban Izrael középső részén. Az elkövető több helyszínen is lövöldözött a cisziordániai határvonal közelében, mielőtt a biztonsági erők agyonlőtték. A sérültek közül 2 súlyos állapotban kerültek kórházba. A hatóságok szerint a támadó izraeli állampolgár volt. Az izraeli hadsereg és a rendőrség nagyszabású akciót indított, Benjamin Netanyahu miniszterelnök pedig rendkívüli helyzetértékelést tartott. Lakóházak, kemencék és egy 3 méter mély kút nyomaira bukkantak régészek Vaskút közelében Bács-Kiskunvár megyében. A feltárás során egy szarmatakori település részletei kerültek elő, amelyet egykor árokrendszer és szőlőfa védhetett. A leletek között egy ritka római kori tetőcserép is előkerült, ami a rómaiak és a szarmaták kapcsolatára utalhat. A kutatók szerint a település a Krisztus utáni 2. és 4. század között lehetett lakott. Holnap sok napsütés várható, kevés fátyol és gomoly felhűvel, csapadék csak elvétve fordulhat elő, a légmozgás többnyire mérsékelt marad. A délutáni órákban 27 és 31 fok közé melegszik a levegő. Kedden már több felhő érkezik, főként a nyugati és északnyugati tájakon növekszik a záporok, zivatarok esélye. Szerdán országszerte változékonyabb idő várható, többfelé kialakulhat eső, zápor vagy zivatar. Csütörtökön egy front vonul át felettünk, amely erős szelet és több helyen csapadékot hozhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Fabi Tomi vagyok, a Biki, és indul egy újabb óra telepakorban nagyon jó zenékkel, nagyon jó hangulattal, és hát persze azzal az igazi Best FM-es feelinggel. Yves LaRocque kezdi az órát, ez kérem szépen a Rise Up, úgyhogy emelkedjünk fel mi is.
3: Ez a Night Shift,

Best FM a legjobb zenék, a két úriember, hölgyek, urak elválaszthatatlan barát volt, viszont ez volt az utolsó dal, amin így nagyon együtt működtek, hiszen utána Will Smith elkezdett úgymond a szóló karrierjén, na meg hát a filmes karrierjén dolgozni. Ez DJ Jazzy Jeff és a The Fresh Prince közöse, a Boom Shake the Room.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, egyszer megkérdezték 50 Centet, hogy mivel kereste a legtöbb pénzt. Erre ő azt mondta, hogy nem a zenével, nem a filmekkel, nem a reklámokkal, hanem vízzel, hiszen teljesen meg volt rökönyödve, hogy veszik az emberek a palackozott vizet, amikor az folyik a csapból. Ő is neki járt ezt gyártani, mellé tette a nevét, és nagy valószínűséggel ömlött a Della. Ennyi, most pedig nálunk jön a Candy Shop, ott is ömlik valami.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, miután kiváltak a Spice Girls-ből, pontosabban a Spice Girls felbomlott, hát eléggé nagyot kellett durrantani ahhoz, hogy nagyjából megmaradjon az ember így a zenei szférában. Messinek viszont sikerült, lehet, hogy az volt az egyik indoka, vagy lehet, hogy ez volt az egyik oka a sikernek, hogy a következő dal videóklipjét a spanyolországi Ibiza szigetén forgatták, és ott egy nagyon komoly klubban. Bizony, na, jön az I Turn to You.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem nagyon akarok én videoklipekről beszélni, de itt most muszáj, hiszen jön a Fatboy Slim és a Praise You, és a hozzá készült klip a pop történelem egyik legviccesebb és leghíresebb alkotása. A rendező Spike Jonze gondolt egy nagyot, és egy amatőr tánccsoporttal rejtett kamerákkal felvéve, úgymond egy ilyen flashmobot csináltak a teljesen, de teljesen tudatlan járók elő között, és amúgy pár száz dollárból csinálták meg az egészet, tehát nem volt olyan nagy durranás. Viszont az MTV Video Music Awards-on hát nyert. Ennyi. Jön a Praise You!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Tömegek előtt misézett a pápa Madridban, elindult itthon a füles kubik számlálás, kutya az ágyban, nem ezen múlik, hogy ki a főnök. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Második világháborús szovjet légibomba került elő csatornázás közben Gyulafirátóton, Veszprém egyik város részében. Az 50 kg-os robbanó szerkezetet kibiztosítva találták meg. A tűzszerészek a helyszínen hatástalanították a gyújtó szerkezetet, a bombát pedig elszállították. A művelet idejére mintegy 200 méteres körzetet zártak le, ami több mint 70 helyi lakost érintett. A korlátozásokat azóta feloldották. A vallásosság ne a múlt emléke, hanem a hit élő forrása legyen, erről beszélt 14. Leó pápa a madridi úrnapi misén. Az egyház fő szerint a mai Spanyolország küldetése, hogy a több évszázados vallási hagyományokat a jelenben is élővé tegye. A szabadtéri szertartáson és az azt követő körmeneten mintegy 1,2 millió hívő vett részt. A pápa egy hetes spanyolországi látogatásának egyik legfontosabb eseménye volt a madridi mise, amelyet a belvárosban virágszőnyegekkel díszített körmenet követett. Füleskubik számlálás indult országszerte. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület július végéig várja a lakosság segítségét a fajállományának felméréséhez. A számlálás célja, hogy pontosabb képet kapjanak a füleskubik hazai elterjedéséről. A rejtett életmódú madár legkönnyebben jellegzetes hangja alapján azonosítható, mondta rádiónknak Orbán Zoltán, a szervezet leköszönő és az élő környezetért felelős minisztérium leendő szóvivője.
2: Éjszaka a füttyögő hangjára érdemes figyelni, később aztán hallhatjuk a fiókák jellegzetes eleségkérő hangját is. Hogyha halljuk ezt a monoton füttyögést, akkor a madártanyagyeset honlapján elérhető oldalon van az az elektronikus űrlap, amit akár okostelefonon is ki lehet tölteni.
1: Nem lesz főnök a kutya, ha az ágyban alszik, ez derítette ki egy kutatás. Sokan attól tartanak, hogy a kutya túlzottan magabiztossá válik, ha a gazdájával alszik egy ágyban. Szakértők szerint azonban ez tévhit. Az együttalvás önmagában nem befolyásolja a kutya helyét a családban. A szakemberek azt mondják, egészséges és rendszeresen gondozott állatok esetében higiéniai akadálya sincs a közös alvásnak. A legfontosabb szempont az, hogy mind a kutya, mind a gazdája nyugodtan tudjon pihenni. Holnap folytatódik a nyárias idő, sok napsütésre, kevés felhőre és 30 fok körüli csúcshőmérsékletekre számíthatunk. Csapadék csak néhol fordulhat elő egy-egy futózápor vagy zivatar formájában. Kedden nyugat felől már mozgalmasabbá válik a légkör, délutántól záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Szerdán gyakrabban növekszik meg a felhőzet és több helyen számíthatunk csapadékra. Csütörtökön továbbra is változékony idő várható, záporokkal, zivatarokkal, miközben néhány fokkal mérséklődik a meleg.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, remélem jól vagytok, remélem jól telt a hétvége, és remélem, hogy már mindenki pihen, vagy legalábbis gondolt rá. Nálunk viszont most munka van, és hogy erre ráelősítsünk, így jön Kelly Rowland és a Work, na gyerünk!
3: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és most jön az a rész, amikor segítek a névnapok kapcsán. Ajaj, június 8-a van holnap, ami azt jelenti, hogy Medard névnapja van, viszont fel lehet még köszönteni az Ágneseket, az Ellákat, a Helmákat, az Izabellákat és a biztonság

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő Outkast lágert a Rolling Stone magazin beválasztotta a történelem 500 legjobb száma közé, és a kritikusok a mai napig Big Boy karrierjének egyik legstílusosabb és legkifinomultabb pop-rap felvételeként emlegetik. Na kérem szépen, ez a The Way You Move.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Nem tudom, hogy ki hogy van veled, de nekem Beyoncé mindig is olyan lesz, hogy hosszú, gyönyörű, szép haj, nagyon csinos test, és a többi, és a többi, és a többi. Ez a rövid haj, amit múltkor vagy nemrég megpróbált, és valahogy nagyon nem jött be. Úgyhogy én el is engedem, és remélem, hogy hall engem, és változtat. Ha meg nem, akkor meg azt mondom, hogy változtasson. Na mindegy, jön a Naughty Girl, az biztos.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és még 11 óra előtt szerintem pont belefér a hip-hop történelem egyik legnagyobb klasszikusa. Csak szólok, ez nem más, mint Warren G és a Regulate.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap éjszakát. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem már mindenki közel van a pihenéshez, hiszen ez már a vasárnap utolsó órája, amit az isteni Taylor Swift kezd. Ez a You Belong With Me. Az a kemény.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Fest FM, a legjobb zenék üt mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és most megnézzük, milyen idő lesz holnap. Na vágjunk is bele, 19 fokra ébredünk, 28 lesz napközben, és a biztonság kedvéért marad a zápor és zivatar. Jaj, de jó nekünk, úgyhogy ennyi, ezt adta a gép, hát remélhetőleg valaha jobb lesz. Az viszont biztos, hogy nálunk most a folytatásban Robbie Williams érkezik, ez a Let Me Entertain You.

0: a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Magic-ish. Work a song about it? Like to hear it? Here you go. Freedom.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, ezzel a szerzeménnyel jelezte Király Viktor azt, hogy nem csak ilyen szerelmes meg ömlengő dalokat tud csinálni, hanem igazi kemény bulizós lágereket is, mint például a következő. Ez a Fire.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem elfelejteni, hogy van nekünk egy Facebook és egy Instagram oldalunk. Ez a Best FM vagy Best FM Magyarország. Na ezt a két oldalt kéne megkeresni, ezt a két oldalt kéne megvizsgálni, és hogyha úgy van, bekövetni és belájkolni. De ezt szerintem már ti tudjátok nagyon jól. Viszont azt nem, hogy mivel jövünk a folytatásban, pedig kéne, hiszen jön a Soul Searcher és a Feeling Love.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, üdv mindenkinek, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és üdv mindenkinek, hiszen eljött a búcsú ideje. Remélem mindenki jól érezte magát, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és mondanám, hogy jövő héten találkozunk, de nem, hiszen egy pár napra elruccanok pihenni. Úgyhogy Whiteboy várma titeket a szombat és vasárnap is. Na mindegy is, én viszont most leléptem, úgyhogy üdv mindenkinek, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Valamikor találkozunk, addig is, ciao, ciao, és persze, ciao!

0: műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

sending out a message around the

Lesz majd, hogy legyek mindig jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára bármi jobb. Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is megvan.

0: radio yours. I'm trying to get to sleep.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.